0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Ágnosz Rádió csütörtök hajnali homokora késői műsorának hallgatásába. Szabó Anita a mikrofonnál is ma Juhász Gyula magyar költő gondolatával köszöntöm.

köszöntöm Önöket. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívveréseivel. A következő percekben a nap ájtata csendül fel, és keresztény ifjúsági énekek szólnak.

Mai áhítatunk címe Léghegyek. Aggodásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Máté evangéliuma 6. fejezetének 27. verse. Mai áhítatunk szerzője Nancy Clark, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Biztos csak a szemem űztréfált velem. Hegyek kezdtek felsejleni a horizonton, ahogy az ismeretlen országúton autóztam, melyek pontosan úgy néztek ki, mint Pennsylvániában. Csak az járt a fejemben, hogy a dombokat megkerülve több mérföldet vissza kell mennem, vagy hosszú kacskaringós út vár rám, tele meredek emelkedővel, és erre most végképp nem vágytam. Az új életem Michiganben már így is elég nehéz volt, hiszen új állást, új gyülekezetet, új barátokat, új orvosokat kellett találnom. A legutolsó, amire vágytam, egy újabb, megmászandó hegy volt, akár valós, akár átvitt értelemben. Aztán újra körülnéztem. Amit hegynek néztem, valójában a Michigan-tóról felemelkedő pára volt. Ahogy közelebb értem, eltűnt, csak levegő volt, nem szilárd anyag. A félelmeim alakították a párát valódi fenyegetéssé. Hányszor aggódtam az életben olyan feladatok miatt, amik végül nem bizonyultak nehéznek. Ha valódi nehézségekről volt szó, Isten szeretete talán nem bizonyult elegendőnek, hogy megbirkózzak velük. Az Úrra néz, suttogtam magamban, és erőt találsz, ami az egyenetlent egyenessé teszi. Imádkozzunk. Urunk, ha erőt vesz rajtunk az aggodalmaskodás, emlékeztess minket, hogy Te mindig velünk vagy. Amen. Ma és minden nap az Úrra bízhatom a gondjaimat. Vallja ezt Nancy Clark, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, akit felemészt az aggódás.

0: Dicsőítő énekeket hallgattunk az előző percekben. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk Szegedi Csabával.
1: Június 4-e az év 155. szökő évben a 156. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 210 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1783. június 4-én II. József magyar király Nagyszebenben kiadja a jobbágy nevet és kötelezettségeket eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét. 1783. június 4-én Joseph és Jacques Montgolfy nyilvánosan bemutatták hőlégballonjukat a Lyon melletti Annonay kisváros piac terén. A legfőbb városi elöljárók és hatalmas nézősereg jelenlétében engedték fel a levegőbe. A lenvászonból készült papírral burkolt és kenderhálóval körbefont személyzet nélküli ballon folyamatos melegítéssel mintegy 1500 méter magasban 17 percig lebegett, majd a felszállás helyétől 2 kilométerre leereszkedett. 1917. június 4-én adták át először az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb újságírói kitüntetését, a Pulitzer-díjat. Nevét a díj anyagi alapjait a 19. század végén megteremtő Pulitzer Józsefről, magyar származású amerikai újságíróról, kiadóról és sajtómágnásról kapta. Pulitzer 2 millió dollárt hagyott a Columbia Egyetemre, ahol 1912-ben megalapították az újságíró felső iskolát. Máig ez az egyik legnagyobb, presztízsű újságíró iskola a világon, amely végakaratának megfelelően kiadja a Pulitzer díjat. 1920. június 4-én Versailles-ban, a Nagy Trianon palotában aláírják az első világháborút Magyarország számára végleg lezáró és területének kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést. 2004. június 4-én felavatták a bukaresti Waterparkot az Otopény repülőtér mellett, amely Románia legnagyobb víziparkja. 4 hektáron terül el, 10 medencével, 30 csúszdával és egy a szórakozás hegye körül tekergő patakkal. 2005. június 4-én a magyar Wikipédián publikálásra került a 10.000. szócikk. 2010-ben az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét.

Lássuk, kiknek a születése kapcsolódik a mai naphoz. 1738. június 4-én látta meg a napvilágot harmadik György, azaz George William Friedrich of Hannover. Nagy-Britannia és Írország királya, valamint a német-római birodalom hannoveri választó

fejedelme, majd 1814 után haláláig hannoveri király. 81 évig élt, ebből 59 évet uralkodott Nagy-Britannia trónján. 1894-ben ezen a napon született Gabriel Pascal, erdélyi magyar származású, amerikai színész, filmrendező, producer, forgatókönyvíró. 1895. június 4-én született Székelykövesden Cakó József, sebész, szakorvos és orvosi szakíró. 1926-tól sebész szakorvos Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi Szanatórium alapító igazgató főorvosa, amely 1929-ben készült el, és amelynek létrehozásában fontos szerepe volt. A szanatórium korszerű 70 ágyas intézet volt, amely sebészeti, belgyógyászati, szülészeti, reumatológiai és fizikoterápiás osztállyal működött. A gazdasági válság idején a szanatórium anyagi gondokkal küzdött, ezért Cakó József bérbe vette és nehézségek árán deműködtette. A II. Világháborúban a már állami tulajdonban lévő kórház sebész-orvos igazgatója volt. 1921-ben ezen a napon született Csigdánfalván János Pál, erdélyi magyar muzeológus, néprajzi író. Írásaiban helytörténettel, természetjárással, tárgyi és szellemi néprajzzal, a múlt kiemelkedő személyiségeivel, népi értékek hasznosításával foglalkozott. Gyűjteményes munkája a Pásztorbotok, súlykok, kopjafák. 1921. június 4-én született Zete Lakán, Márton János, romániai magyar színműíró, színész, rendező, író. Szent Imrei Jenő felfedezte tehetségét a Zetelaki műkedvelők által előadott, Tamási Áron által szerzett Énekes Madár című, népszínmű színészeként is a rendezőjeként. 1946-tól a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. 1930-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Horváth Ádám, Kossuth-díjas magyar rendező. 1961-ben ezen a napon született Gyurcsány Ferenc, közgazdász, politikus, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke. 1972. június 4-én született Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus.

Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1798-ban ezen a napon hunyt el Giacomo Girolamo Casanova, velencei író, kalandor. 1876. június 4-én hunyt el Abdul Aziz, az Oszmán Birodalom 33. szultánja. 1925. június 4-én hunyt el Kolozsváron Gheorghe Dima, egyes forrásokban George Dima. Román zeneszerző, karmester és pedagógus, a Román Akadémia tiszteleti tagja. Fiatal korában Klagenfurt és Zürich operáiban énekelt. 1874-ben visszatért szülővárosába, ahol zenetanárként és karmesterként tevékenykedett. Nagy Szebenben Ádám szerepét adta elő Haydn a Teremtés című oratóriumából, olyan sikerrel, hogy felajánlották neki a város a Román Zenei Egyletének vezetését. 1881-től a nagyszebeni ortodox katedrális karmestereként, illetve az ortodox teológiai szemináriumnak és az Astra leányiskolájának zenetanáraként dolgozott. Az első világháború alatt először Romániába menekült, utóbb 17 hónapot a brassói, marosvásárhelyi és kolozsvári börtönökben töltött kollaborálás vágyával. Fogsága alatt több vallásos tárgyú művet komponált. 1919-ben ő lett a Kolozsvári Román Konzervatórium első igazgatója. Nevét viseli a Kolozsvári Zeneakadémia, amelynek első igazgatója volt, valamint a brassói filharmonikus zenekar. 1976-ban ezen a napon hunyt el Latinovics Zoltán, magyar színművész. 1977. június 4-én hunyt el Kovács Margit, Kossuth-díjas magyar kerámia művész, érdemes és kiváló művész. 1928-ban önálló kiállítása nyílt egy budapesti galériában, ettől kezdve érett és befutott művészként tartják számon.

Lássuk, milyen ünnepnapok, emléknapok és világnapok kapcsolódnak június 4-éhez. Június 4-e a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a magyar fájdalom napja. 2010 óta ez a magyar nemzeti összetartozás napja. Ugyanakkor 1982 óta az erőszak ártatlan gyermek áldozatainak világnapja.

Az M7-es együttes Nem lehet boldogságot venni című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig!

0: A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ulcsú és Ildikó napját ünnepeljük. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. A Bulcsú régi magyar személynév, ismeretlen eredetű. A búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Az Ildikó germán eredetű magyar női név. Attila hun uralkodó feleségének, Krimhildának a nevéből származik, aki a monda szerint nászi szakájukon megmérgezte férjét, Attillát. A név rövidülése a német nyelvterületen gyakori Hilda, Ilda, melynek latin nyelvű szövegekben előforduló átirata az Ildikó. Igazából ebben az alakban csak a magyar nyelvben vált használt női névvé. Köszöntjük ma Bulcsú és Ildikó nevet viselő hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket! A következő dal nekik szól.

0: Széchy Pál dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen keresztény élet felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

0: Békesség Istentől! Istennek igéjét a Márk evangéliuma 16. fejezetének 19. és 20. verseiből olvasom. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig velük együtt munkálkodott, megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Ez a történet a tanítványok, az esendő emberi állapotban levő tanítványok életét mutatja be. Megdöbbenve olvassuk, hogy egyenesen hitetlenek voltak Jézus feltámadásával kapcsolatosan. Hiába kaptak előbb üzenetet Máriától, az emmausi tanítványoktól, hogy Jézus éjjel feltámadt, mégis amíg nem találkoztak vele, addig nem hitték el. És még jobban csodálkozunk azon, hogy mindezek után Jézus elküldi őket, misszióba küldi őket. Menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Ezek a tanítványok, akik nem hittek Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtételnek, ők adják tovább a feltámadás örömhírét. Hát mi fog ebből kisülni? Valóban elmentek ezek az emberek, és hirdették a Krisztus evangéliumát. Elvitték mindenfelé a Krisztus üzenetét. És az ő bizonyságtételüknek a késői gyümölcsei vagyunk mi magunk is, akik ma hiszünk Krisztusban, akik ma hallgatjuk az ígét. Igen, azt mondhatnánk, hogy óriási tűzzel és óriási erővel folytatódott a misszió, terjedt a Krisztusról szóló evangélium, de az erő az nem a tanítványok nagyságában volt. A megoldást a felolvasott ígevers mondja meg nekünk. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Mindenek előtt lényeges, hogy Jézus éppen azzal gyógyítja a hitükben megfáradt tanítványokat, hogy mozgósítja őket. Rájuk bízza a bizonyságtételnek a szolgálatát, feladatot ad nekik, nem állítja félre őket, és nem legyint, és nem mond ilyeneket, hogy hát, hogy is várhatnék tőletek valamit, hanem rájuk bízza. De úgy, hogy együtt munkálkodik velük, és megerősíti az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel.
1: Milyen jelekről is van szó? Hát azt olvassuk, hogy ördögöket üztek ki, új nyelveken szóltak, ha valami halálosat ittak, nem ártott nekük, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Annak, hogy minden így történhessen, a tanítványok részéről egyetlen egy feltétele volt. Az, hogy oda kellett szánniuk magukat Jézus szolgálatára. El kellett indulniuk, hirdetni kellett azt, amit rájuk bízott Krisztus. Oda kellett adni magukat annak a Krisztusnak, aki erősebb tudott lenni, és erősebb az ő hitetlenségüknél és emberi gyengeségüknél. Aki helyreállítja, meggyógyítja, és szolgálatra alkalmassá teszi őket. Aki együtt munkálkodik velük, ha ők elindulnak, és megerősíti bizonyságtételüket, ha ők engedelmesen hirdetik ezt. Sokak számára talán ismerős lehet a történet, amely egy elképzelt beszélgetést örökít meg Jézus és Gábriel között. A beszélgetés csak elképzelt, mondani valója azonban helytálló, és talán a mai ige üzenetét meg is tudja erősíteni. Történet szerint Jézus földi életét befejezve visszaérkezik a mennybe, kezén és lábán viselte kereszthalálának kegyetlen jeleit. Gábriel odament hozzá, és így beszélgettek. Mester, kegyetlenül megszenvedtél az emberekért odalent. Valóban így van, mondta Jézus. És folytatta Gábriel, most már tudják az emberek, mennyire szereted őket, és mit tettél értük? Ó, nem, még nem, mondta Jézus. Még csak egy maroknyi ember tud róla Palesztinában. Gábriel zavarban volt. De hát akkor mit tettél, hogy mindenkinek tudomására hozd, mennyire szereted őket? Megkértem Pétert, Jakabot, Jánost és még pár embert, hogy beszéljenek rólam. Akik majd hallanak rólam, tovább mondják másoknak. Így fog eljutni az evangélium a föld legtávolabbi zúgába is. Így mindenki hallani fog rólam, hogy mit tettem értük. Gábriel összeráncolta a homlokát, és kétkedés tükröződött arcán. Tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak. Igen, mondta végül, de mi lesz, ha Péter, Jakab és János belefáradnak? Mi lesz, ha az utánuk jövő nemzedik elfelejti továbbadni? És mi lesz, ha a 21. században az emberek túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek másoknak? Más tervet nem készítettél? Nem, nincs más tervem, Gábriel, mondta Jézus. Én bízom bennük. Nem hirdeti angyalokkal, sem csodás lényekkel, hanem rábízza Isten ma is evangéliumát az övéire, a tanítványaira, ránk bízza. Akkor is, ha kevésnek gondoljuk az erőnket, és túl drágának az időnket. Akkor is, ha gyakran eredménytelennek érezzük az ige hirdetést, és a bennünket nap mint nap bombázó képi hatásokkal, a média hatékonyságával szemben úgy érezzük, hogy alul maradunk. Az igének az útja, hogy a tanítványok, apostolok, prédikátorok, hívő emberek, bizonyságtevők elkezdik mondani. Ez a járható út. A hitetlenkedő tanítványok engedelmeskedtek, s miközben így tettek, meggyógyultak. Krisztus pedig alkalmassá tette őket a bizonyságtételre. Krisztus alkalmassá tesz bennünket a bizonyságtételre. Amen. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem magunkra küldesz el bennünket, hanem velünk együtt munkálkodsz. Hiszük és tudjuk, hogy ha te nem vagy velünk, akkor a mi emberi beszédünk az nem sokat ér. Viszont a te lelkednek vezetésével, a te ígéreteidbe bízva, ad nekünk azt a bátorságot, hogy tudjunk rólad mindig vallást tenni. Amen.

Isten hozzánk szóló üzenete az elmúlt percekben Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

amikor elvégezte Isten. Olvasom Mózes első könyve második részének 1-4 terjedő verseit. A teremtés 7. napja. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Szinte refrénszerűen hallottuk eddig, mondta Isten, és valami mindig lett. Eddig minden teremtési napnak volt valami tárgya, ám a 7. nap, mintha csak függelék volna. De ha újra és újra elolvassuk bölcsőnk feliratáról ezt a 4 verset, háromszor halljuk néhány soron belül ezt a szót, Isten. Félreérthetetlenül Isten a középpontja, tartalma ennek a napnak. Isten tölti meg a 7. teremtési napot, és ad értelmet neki. Ha tudjuk, hogy a 7-es szent szám, a teljesség száma az igében, akkor még inkább világossá válik ez. De hogyan értsük szövegünkből ezt az Istenre vonatkozó kifejezést, hogy megpihent? Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Talán elfáradt Isten, pihenésre van szüksége, ki akarja pihenni magát a teremtés munkája után. A Biblia jó néhány más helye egyértelműen utal arra, hogy nem erről van szó. Gondoljunk csak Ézsaiás próféta szavaira, hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás próféta könyve 40. részének 28. verse. Vagy gondoljunk magának Jézusnak egy kijelentésére, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma 5. részének 17. verse. Martin Buber, a világhírű izraeli filozófus azt írja, hogy itt az ősi szó, a megnyugodott vagy megpihent, ilyen értelemben értendő, hogy ünnepel. Azaz, Isten ünnepelt a 7. napon. Teremtési munkája után következő megszűnt vagy megnyugodott kifejezés tehát nem passzívum, hanem dinamikum és aktívnak kell értenünk. Világosan emlékszem édesapámra, ahogy egy-egy vasárnap délután leült kis kertünkben, orgonabokrai árnyékába, és hosszú-hosszú ideig valahova messze egy pontra nézett mozdulatlanul. Aki nem ismerte, a felületes szemlélő azt mondta volna, átengedte magát a teljes semmittevésnek. Mi, közvetlen hozzátartozói, mindig tudtuk, ilyenkor egy-egy vers születik. A teremtő nyugalom órái voltak azok, amikor megszűnt minden munkájától, és mégis valami történt benne. Ő így ünnepelt. Sokszor láttam Benkő Istvánt, egykori rákospalotai lelkészt, amikor káplánja voltam, ahogyan homlokát neki feszítette irodája ablakának, és nézett kifelé. Aki nem ismerte, azt hitte volna, de sok ideje van, csak úgy ott ácsorog.
Én azonban már tudtam, hogy az a mozdulatlan kifelé bámulás, az befelé nézés, és éppen akkor születik egy nagyszerű szolgálat, prédikáció. Minden hasonlat reménytelen dadogás Istennel kapcsolatban, de valamiképpen mégis érzékeltetni akartam Martin Buber szó egzegézisét, amikor a hetedik nappal kapcsolatban Isten ünnepléséről beszél, s így Isten aktív nyugalmáról. Majd azt olvassuk az ősi szövegben, hogy Isten megáldotta a hetedik napot. Így is mondhatnám, megáldotta vele az embert. Úgy, hogy a hetedik napon saját nyugalmát meg akarja osztani az emberrel. Nagyon emberi módon és nyelven szólok Istenről, de hogy tehetném másképp? Isten velünk akar ünnepelni, ünnepelve pihenni. Velünk gyermekeivel, akiket képére és hasonlatosságára teremtett. Vagy így is mondhatnám, megosztja velünk a napját. Még egy meglepetés ér itt bennünket. Az ember teremtése után tüstént arról olvasunk, hogy Isten megszűnt minden munkájától, azaz Isten ünnepli a hetedik napot. És most azt mertük állítani, hogy ebbe Isten belekívánja vonni az embert. De hiszen az ige szerint az ember még semmit sem teljesített, és már is Isten ünnepe vár reá? Vagy ez volna az igazi és isteni sorrend, hogy előbb Istennel együtt ünnepelni a szent és aktív nyugalomban, és aztán jöhet minden más, aztán jöhet a munka? Míg bölcsönknek ezt a sajátos üzenetét olvasgattam, és ezen a különös sorrenden gondolkodtam, ismét egy kedves, segédlelkész koromból való emlék merült fel bennem. Szabó Miklósnál, a Rákospalota újvárosi lelkipásztornál egy kopott és éhes tekintetű ember jelentkezett valami munkára. Jó, mondta Miklós bácsi, áshatna a kertben. Aztán alaposan megnézte a mi emberünket, intett neki, bevitte az üveges verandára, leültette, szólt a feleségének, és ennivalót tett az ember elé. Az mohón és kiéhezetten esett neki az ételnek. Utána behuny szemmel üldögélt, arcát a veranda ablakán betűző nap felé tartotta. Ezt látván a harangozó imígyen fette meg a lelki pásztort. Nem jól van ez így, nagy tiszteletű úr. Nem ez a rend, hanem az, hogy előbb dolgozzon az ember, aztán egyék és pihenjen. Miklós bácsi a tőle megszokott derűvel válaszolt. Most ez a rend, Matula bácsi. Mosolyogtunk ezen, de szívünk mélyén, a harangozó és én is, nemigen adtunk igazat Miklós bácsinak. Ma már tudom, hogy Miklós bácsi az Isten, az igazi agapé szentséges rendje szerint cselekedett. Előbb a pihenés, aztán a munka. Most ebből az isteni sorrendből, bölcsőnk feliratából is értem, hogy miért a hét első napja a pihenésünk napja, a vasárnap, és miért nem az utolsó? Azért, hogy az érettünk és számunkra megáldott és a vele együtt eltöltött aktív pihenésből, ünneplésből léphessünk be a hétköznapok munkájába és erőfeszítésébe. Most értem csak igazán, mit jelent ez a sorrend, hogy mi így kezdhetünk, tőle indulhatunk ki a vele töltött ünneplő pihenésből. Igen, áldásunkra adta ezt a napot, ezért is áldotta meg,
önmaga lényével áldotta meg, s azért áldotta meg, hogy áldásunkra is legyen. Egyszer egy lelkipásztor felkereste egyik hívét, meg akarta hívni egy vasárnapi úgynevezett csöndes napra, hogy részt vegyenek együtt Isten ünneplésében. A hívőnél barátokat talált, éppen vidáman iszogattak. De a lelkipásztor mégiscsak előhozakodott a meghívással. Jöjjön el, mondta, meglátja, áldására lesz. Amikor elment, a barátok gúnyolottak felette, és kórusban mondogatták. No, nem velünk jössz egy jó kis hétvégi kikapcsolódásra? Menj csak a papoddal, áldásodra lesz. Addig gúnyolódtak, amíg az ember dühösen kijelentette. Igenis, elmegyek a papom meghívására. De ezt csak dacból mondta, nem szívből. Szíve mélyén ő is szívesen ment volna velük a férfi kiruccanásra. Amikor este hazament a csendes napról, ahol nem is érezte magát rosszul, felesége halálsáppattan várta az ajtóban azzal a hírrel, hogy barátai ittasan vezették hazafelé az autót, és karamboloztak. Egy meghalt közülük, a többiek pedig súlyos sérülésekkel kórházban fekszenek. A férfi dermedten állt az ajtóban, és újra meg újra hallotta a szót. Jöjjön el! Áldására lesz!

Látnunk kellett, amíg a teremtési napok szövegét tanulmányoztuk, milyen hallatlan agapéval védi az életet, az embert, a Teremtő Isten. Védi a földet az éggel, védi a száraz földet a tengerektől, s ezzel a megszenteléssel is az embert védi a Teremtője. A hetedik napon az embert önmaga ellen védi, hogy legyen egy napja, ami szent, megszentelt. Erőgyűjtésre, új lendületre, feltöltekezésre, csöndre, a vele való együttlétre. Nem tragikus, hogy minden remek szociális intézkedés ellenére, mint például az ötnapos munkahét bevezetése, és minden gépi segítség ellenére, ami mind az embert szolgálja, a modern ember mégis egyre fáradtabb és egyre hajszoltabb, s a munkapszichológusok szerint éppen a hétvége után hétfőn a legkevésbé termékeny. Ekkor a legtömöttebbek az orvosi rendelő intézetek. Miért? Mert tragikusan elfelejtkezünk erről a sorról bölcsünk feliratán, hogy azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Igen, megáldotta a hetedik nappal az embert, de azért, hogy azt meg is szentelje az ember. A megszentelt nappal szentül éljen, hiszen érte van az emberért. Egyszer akaratlanul tanúja voltam a villamoson egy házaspár beszélgetésének. Azt kérdezte a fiatalasszony a férjétől. Mit csinálunk vasárnap? Hova megyünk? A fáradt és elgyötört arcú férfi azt mondta, semmit sem csinálunk, otthon maradunk és pihenünk. Egy kicsit kiülünk a kertbe. Meg vagy őrülve, csattant rá az asszony. Aztán elsodródtam tőlük, többet nem hallottam. De ez a méltatlankodás bennem maradt, hogy meg vagy őrülve? Magamban arra gondoltam, még nincs, még éppen nincs megőrülve, de ha így folytatják, hamarosan ideggyógyintézeti töltelék lesz. Pontosan ez ellen véd bennünket Isten azáltal, hogy megszentelte a hetedik napot, hogy mi is megszenteljük azt. Nem csak úgy, hogy halálos fáradtan végig alszunk egy vasárnapot, vagy elpilledve pizsamában üldögélünk a kert sarkában, hanem ünnepes, szent aktivitással, együtt ünnepelve az ünneplő Istennel, Isten ünnepén. Észrevettem egy vasárnap, hogy valaki magába roskadva ül az egyik templomi széken, maga elé néz, nem énekel. Hazafelé menet utolértem a busz megállónál. Megkérdeztem, hogy valami nagy bánata van-e. Nem, nincs, mondta, csak halálosan fáradt vagyok. De mégis, és minden vasárnap, ha vonszolom is magam, de kijövök ebbe a kis templomba, mert ez az egy órám a héten, amikor mozdulatlanul és csöndesen ülhetek. Amikor nem hajszol semmi, senki, s ha olykor nem is tudok végig figyelni az egész igehirdetés alatt, mondta kissé mentegetőzve, azért egy-két mondatot mindig elkapok, s az is elég egy hétre, az tartja bennem a lelket. Ezért adta Isten nekünk ezt a napot. Megáldotta és önmagával szentelte meg, hogy tartsa bennünk a lelket életre és örök életre.

Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita.

0: Homokora későjeli műsorunkat hallgatják, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. Ma van a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a Nemzeti Összetartozás napja. Ez alkalomból szól a mai nap gondolata, amely Juhász Gyula magyar költőtől származik. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek, némán, csupán a szív veréseivel. A következő percekben szempontok címrovatunkat ismételjük meg Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben a fájdalomról lesz szó.
1: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunk mai adásában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mi is az a fájdalom? Hányféle fájdalmat különböztetünk meg? Mit jelent az, hogy fáj valami, illetve mit jelent az, hogy szenvedünk? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Kun Tamással, illetve Mádli Andrással. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Ha kimondom azt, hogy fájdalom, mi az első dolog, ami az eszetekbe jut?
1: Hát szerintem nincs egy konkrét elképzelésem. Így egyszerre csomó emlék és egy csomó érzés jön. Szóval nem tudok így kiszedni, nem tudom így, mint cseresznyékből csipegetni. Úgy így egy nagy súlyt érzek olyankor.
2: Én valamikor betekintettem a fájdalomba, de azt mondanám, hogy csak úgy kinyílt egy kicsit egy résre egy ajtó, és bepillantottam. Nemrég tapasztaltam azt, hogy egy ismerősöm, barátom nagy fizikai fájdalmakba részesült, és nem csak úgy rájöttem, hanem meg is mondtam neki, hogy én nem értem azt a fájdalmat, tehát tudom, hogy fáj, törődök vele, tehát nekem nem mindegy, hogy neki fáj, de én nem tudom, hogy fáj neki. És nálam ez megmaradt, vagy mostan gyulladt fel nemrég, mint téma, hogy tulajdonképpen a fájdalom az egyrészt honos, szerintem mindenki részesült fájdalomba, másrészt meg egy nagy ismeretlen, mert merném mondani, hogy a fájdalom lehet objektív, vagy van egy objektív része, tehát hogyha megüssük magunkat, vagy hogyha megfertőződik egy fogunk, vagy hogyha meghal valaki, akihez nagyon közel álltunk, az fáj, tehát ez lenne az objektív, de ott van a szubjektív is, hogy mindenki a saját fájdalmát érzi, és szerintem nagyon nehéz ráérezni, hogy a másiknak hogyan fáj. Hát, hogyha objektíven is ugyanaz a fájdalom, tehát megégeti az ujját egy gyertyával, vagy mondjuk egy parázsdarabbal, akkor az egyik az azonnal felkiált és eldobja, a következő meg tartsa a tenyerébe egy pár másodpercig, és nem látszik rajta, hogy nagy stresszben lenne.
0: Azt szokták is mondani, hogy a fájdalom küszöb az mindenkinek.

0: Él más és más. Az empátia mennyire játszik szerepet olyankor, amikor át kell érezni másnak a fájdalmát? Legyen fizikai, lelki fájdalom.
1: Hát ki mennyire empatikus ember, annyira játszik szerepet. Hát az az igazság, hogy nem tudom, legalábbis magamból kiindulva volt már olyan eset, hogy tudtam, hogy a másiknak fáj, de úgy voltam vele, hogy ó, én is voltam már így, és nekem ennyire nem fájt, és akkor ott empátiának nem volt semmilyen helye. Ilyenkor mindig az van, hogy mindig próbálunk, nem tudom, gombot varni a másikra, hogy ó, nekem volt már sokkal rosszabb is ennél, túléled, semmi bajod nem lesz. Szóval...
2: Adott esetben ez rosszabb, mint hogyha káromkodnénk vele.
1: Igen, igen.
2: Szerintem az empátia egy érdekes fogalom, nagyon jó kérdés, mert az első az, mint együttérzés, hogy hagyjak helyet a másiknak a fájdalomjának. Tehát neked fáj, és nagyon jól jelezted, viccnek adtad be, de tulajdonképpen gyakran így működünk, hogy ó, nekem is volt, vagy ez semmi, vagy nem, a másiknak fáj. Jobb könyve, egy nagyon jó példa szerintem, hogyan bánunk el valakivel, akinek fáj, vagy aki szenved. Ezt is lehet, hogy később még fel fogjuk boncolni, vagy fel fogjuk dobni, hogy működik a kettő együtt. De szerintem ez a része az empátiának, ez jó, a másiknak fáj. A következő is, hogy én ezzel törődök, nekem nem mindegy. Tehát látom, hogy fáj, és hogyha tudok valahogy, tehát elismerem, hagyok helyet neki, és érdekel az, hogy tudok én neked ebbe a helyzetbe segíteni esetleg. Ahol a dolgok egy kicsit túl messzi mehetnek, vagy ahol nevezzük empátiának, de szerintem nem egészséges, az, amikor én is szenvedek mélyen a te fájdalmadba, felveszem a te fájdalmadat, és nekem is mostan fáj, mert az én fájdalmamnak az oka az tulajdonképpen nem egy objektív, tehát nem ütöttek, nem betegedtem. Én generáltam egy fájdalmat, na most a másiknak, hogyha kap egy fájdalomcsillapítót, vagy hogyha elmúlik az ütés, akkor annak az a javítása, vagy hogyha emocionális fájdalomban részesül, akkor feldolgozza. Mert az egy igaz, vagy van egy objektív komponens benne. Na ebbe, hogyha én valakinek a fájdalmába beleélem magamat, tehát átveszem a fájdalmat, ez egy nagyon szubjektív dolog, és persze, hogy van az objektív része, hogy a másiknak a fájdalma, de tulajdonképpen úgy, ahogy kezdtem a műsort, hogy nem értsük, én valamit magamból vetítettem oda, vagy értelmeztem, és javarésze nálam történik a fejembe, a lelkembe, és nincs kizárva, hogy még amiután a másiknak el is múlt, mivel hogy én generáltam ezt, az nem azt jelenti, hogy ez megszűnik. Hát itten látok egy kis veszélyt. Máskülönben együtt érezni azzal, aki szenved, akinek fáj, az egy jó keresztény dolog.
0: Ha azt mondom, hogy fájdalom, akkor hányféle fajta fájdalomtípus jut eszetekbe?
1: Hát így elsőből a fizikai és a szellemi, ami így először. Utána, hogyha még boncolgatnám, akkor meg lehet, hogy feljönne még több.
2: Más szemszögből megnézve azt merném mondani, hogy nincs kizárva, hogy ahány ember van, annyiféle fájdalom van.
0: Szokták mondani azt, hogy agyban dől el. Szerintetek ez érvényes a fájdalomra is? Ha én mondjuk arra gondolok, hogy nekem most ne fájjon a fejem, akkor az nem fog fájni?
1: Hát volt már ilyen, de mondjuk nem kimondottam fájdalomra. Ez a placebo hatás volt, hogy nem tudom, kim voltam, és diderektem, mert nagyon hideg volt, és azt mondtam, nem fázom. És akkor egy olyan percig elállt a nem tudom, a reszketés. Utána megint visszajött, de...
0: Egy percig hatás.
1: De hát a fájdalom, nem tudom, hogy lehet, hogy hogy nem tudom, hogyha például megégettem magam, és az is elhiszem, hogy nem fáj, akkor lehet, hogy egy kicsit át tudom verni magam, de utána megint előjön, de nem tudom, hogy mikor tényleg valami, nem tudom, a lélekben van, vagy tényleg valakit elveszítünk, vagy ilyesmit abban az esetben, nem hiszem, hogy ez fellép.
2: De erre azt mondanám, hogy próba szerencse. Aki azt hiszi, hogy ilyen egyszerűen működik, az próbálja ki, és aztán számoljon be nekünk. Tényleg van befolyás, tehát vannak bizonyos dolgok, amiket, hogyha átgondolunk, vagy koncentrálunk, vagy meditálunk, vagy más helyzetbe helyezzük magunkat, akkor bizonyos fajta fájdalmak, merném mondani, hogy azok, amelyek nem nagyon intenzívek, hogy ottan esetleg még el lehet dugni, vagy eltűnik bizonyos eljárásokkal. Ott ellenben, ahol a fájdalom az objektív és erős, hát lehet, hogy segít valamennyire, de megint kényes témákba szállunk be, mert csak az tudja, aki szenved, hogy fáj neki. És ami komplikálja a dolgokat, az, hogy gyakran nem is kommunikálják. És hogy az is, amit kommunikálnak, az nem egyértelmű, vagy nem igaz, mert van, aki úgy jajgat, hogy azt gondoljuk, hogy a világ vége eljön, de tulajdonképpen igen, hát fáj neki, egy kicsit megütötte magát, de másnak meg eszi meg a betegség a belső világát, hal meg, és nem enged ki magából semmit.
0: Az előbb mondtad, hogy fáj és szenved. Mi a különbség a kettő között, illetve hogyan lehet megkülönböztetni őket?
1: Hát nem is tudom, így agyban így el tudom dönteni a különbséget, de csak így ugyanígy megélt példákkal. Hogy volt olyan, amikor tényleg úgy éreztem, hogy csak valami fájs volt, amikor tényleg szenvedtem hosszú ideig. Lehet, hogy nekem ez lenne a megkülönböztetés, hogy a fájdalom az rövid ideig tart, és a szenvedés az hosszabb ideig eltart. Talán. És lehet, hogy a szenvedésben, nem tudom, kicsit több sírás van benne.
2: Szerintem egy jó megkülönböztetés. Én talán úgy fogalmaznám meg, hogy a fájdalom az egy jelző. A fájdalom az jelzi, hogy baj van. A szenvedés meg egy állapot. Hát egy olyan helyzetben vagyok, ahol bizonyos dolgok összegyűltek, összegyűjtöttem a jelzőket, lehet, hogy a fájdalom maga megszűnt, de a helyzet olyan, hogy én abba az állapotba találom magamat. Igen, az szerintem egy külön téma, hogy akut meg krónikus fájdalom. A krónikus fájdalom azt szerintem meg lehet egyértelműen asszociálni a szenvedéssel, tehát aki hosszú futamon beteg és fájdalommal van, tehát mindenképpen szenved, de hogyha krónikus, tehát állandó fájdalmai vagy visszatérő fájdalmai vannak, az már nem csak fájdalom, hanem egyértelműen szenvedés. Bedobnék valamit ide, és pedig len az, hogy mind még nem neveztük úgy, de általában vagy sokszor a fájdalom az negatívan van felvéve. Na mostan, hogyha úgy veszük a fájdalmat, hogy egy jelző, hogy azt jelzi, hogy itten valami baj van, akár azt, hogy megütöttek, akár azt, hogy valami beül egy fog gyökerénél, valami rossz történik, baktériumok vannak ottan és terjednek el, akiknek ottan nem lenne keresni valójuk, vagy akár emocionális téren, hogy valami megszakadt, valami megszűnt, és fájdalom formában érezzük, az önmagában nem egy rossz dolog. Mert hogyha nem lennének ezek a jelzők, és léteznek konkrét esetek, amikor bizonyos embereknek nincsen meg a fizikai fájdalom érzésük, elveszíthet egy ujjat vagy egy kart, és nem törődik vele, mert nem fáj. A normális reakció, amikor érzek fájdalmat, az, hogy az egész testem felriad, és azt teszi meg, amit csak lehet, hogy szabaduljon meg attól a fájdalomtól. Emocionális téren is vannak emberek, akik nem éreznek semmit, és elkövetnek néha olyan tetteket, hogy a normál embernek feláll a haja, mert nem tudjuk elképzelni, és az egyik mechanizmusa annak az, hogy neki nem fáj, benne nem mozdul meg semmi, neki olyan, mintha kenyeret vágna, vagy hogyha nagyon valami, nagyon banálist tenne, nem mozgat benne semmit. Ha ezt vesszük figyelembe, akkor tulajdonképpen a fájdalom az egy jó és hát egészséges, nem merném mondani, de egy jó dolog, mert jelzi, hogy valahol baj van, és hogy azt a bajt valószínűleg, hogy érdemes lenne megvizsgálni, és ha lehet megoldani, megszüntetni. Nagyon jó könyvbe olvastam ezt, Where is God when it hurts, hol van Isten, amikor fáj. Philip Yancey már régebb írta meg, de szerintem továbbra is aktuális. Pont ezt a szemszögöt, hogy a fájdalom ez egy jelző, és hogy pozitív oldalai vannak, azt hiszem egy az egybe tőle vettem fel, és azóta is jó eszköznek látom és használom.
0: Akkor most egy kicsit a fizikai és a lelki fájdalom összekötéséről. Azt szerintetek mennyire hat a fizikai fájdalom a lelkünkre?
1: Hát inkább fordítva hat, inkább jobban szerintem. A fizikai, most nem tudom, hogyha talán nem tudom, egy testrészemet veszítem el, ami fizikailag fáj is, az lehet, hogy később lelkileg meg jobban fáj majd, de így amúgy szerintem inkább fordítva működik az összeköttetés.
2: Lehet, hogy úgy van, én nem merném általánosítani, mert szerintem itt olyan nagy különbségek lehetnek emberek között, amiket egyszerűen nem tudunk, tudjuk elképzelni, mert nem tudjuk magunkat az ők helyzetükbe áttenni. És annyit mernék mondani, hogy vannak dolgok, amik a fizikai világban történnek, és azok valószínűleg ott is maradnak, főleg az ilyen akut formában, megütöttem a lábamat, még hogyha a szenteket is segítségbe hívom, akkor sincsen igazán hosszú futamú, vagy valami emocionális lelki hatása, a fájdalom pár percen, vagy valamennyi idő után elmúlik, és az nem hat mélyebbre. Ugyanakkor, hogyha valaki megsértett valamilyen helyzetben, és nekem az nagyon rosszul esetett, fájt is, mert olyan mélyre vágtak azok a szavak, vagy a másiknak a szándéka, de hogyha azt sikerül valahogy megoldani, rászólni a másikra, a másik belássa, sikerül kiúszni abból a helyzetből, akkor annak sincsen további hatása. Ellenben, hogyha olyan körökben dolgozunk, vagy lakunk, vagy élünk, vagy olyan kapcsolatban vagyunk, ahol az emocionális, a lelki sértés állandó, akkor bizonyos átmehet fizikai szimptomákba is. Máté Gábornak van egy nagyon jó könyve, amit szerintem elég könnyű elolvasni, tehát dacára annak, hogy nagyon mély és nagyon szakszerű, de meg lehet érteni az elveket és a példákat, hogy akkor, amikor lelkileg túl nagy a nyomasztás, akkor az ember vagy a szervezet fizikailag is szenvedhet. És most nem jut eszembe konkrét eset, de talán olyan is van, hogy előbb érezzük fizikailag, tehát valahol a test kimutassa fájdalomként a dolgot, persze, hogy be lehet kenőcsözni, vagy orvosságozni, de tulajdonképpen a baj valahol egy más szenvedés, ami emocionális lelkitéren történt, vagy történik.
1: Uh-huh. Most visszatérve lehet, hogy így, hogy először fizika és aztán lelki, ez a családon belüli erőszak, lehet, hogy egy olyan, hogy először fizikai fájdalom, és aztán hosszú távon lelki fájdalom. És olyan, hogy lehet egy idő után már nem is fizikai fájdalom, hanem csak lelki fájdalom lesz belőle.
2: Ide is bemerném azt dobni, hogy a mai társadalomban a fizikai erőszak vagy sérülés az nagyon, nagyon nagyokat számít, de az elhanyagolás a családba az még mélyebbre vág, mint a ezért, mert hogyha, és nem próbálom megvédeni a fizikai abúzust, de az, hogyha az egyik szülő nyomasztotta az egyik gyereket fizikailag, hozzányúlt, amikor meg egyáltalán nem törődött vele, még csak annyira se törődött, hogy megérintse, még ha negatívan is. Tehát te nem érsz semmit, még azt se érsz, hogy hozzád érjek. Amit a beszélgetés elején mondtam, én viszem magammal tovább az, hogy sok mindent kívülről nem tudunk megérteni. Hát belülről se értsük, vagy értik meg sokszor, mert nincsenek meg hozzá az eszközök, de emberekként különbözünk, élethelyzetek különböznek, sok mindent nem tudunk. És a fájdalmat azt nagyon sokszor az se érti jól, akinek fáj, nem tudja elmagyarázni, és kívülről, még ha lássuk is, még ha igyekszünk is, szerintem hagyjunk mindig egy kis rezervát, hogy lehet, hogy nem értsük jól a helyzetet, nem értsük, honnét indult, nem értsük, hogy éli át a másik, és nem értsük azt se, vagy nem tudjuk, hogy helyesen, hogy hogyan tovább. Ami nem azt jelenti, hogy ne igyekezzünk, hogy ne próbáljunk segíteni, de biztos az, hogy ne ítélkedjünk.
0: Szerintetek melyik a leghétköznapibb fájdalom okozás?
2: Kinek?
0: Amivel minden nap találkozunk. Melyik az a fájdalom, amivel minden nap találkozhatunk?
1: Értve, hogy fizikai, vagy lelki, vagy... hogy...
0: bármelyik. Uh-huh. Kitérhetünk mindkettőre.
2: Hát itten hangosan kéne mondani, hogy attól függ, hogy kinek. Tehát azt csak nem csak viccből kérdeztem, mert van, aki a fizikai fájdalomra egyszerűen nem érzékeny. Megüti magát, feláll, tovább megy. Semmi gond. Vagy fájnak az izmai. Meg van szokva. Az nem probléma. Az egy jó dolog. Menjünk tovább. Ugyanakkor vannak, akik a szavakat nem, vagy azért nem veszik fel, mert jó szándékot lássák mögöttük, vagy azért, mert annyira megvastagodott a bőrük, hogy akármit mondasz nekem, az, amit te nekem mondasz, fél méterrel előttem leesik, mert te nem vagy fontos. Az, amit te nekem mondasz, nem vagy fontos. Mert mondom, annyira különbözünk, annyira másképpen működünk, és amikor egy ilyen emocionálisak vastag bőrű, akinek ez a túlélési stratégiája, nem rossz indulat, semmi, de amikor ez hozzászól a másikhoz, aki tulajdonképpen egy mimózis, aki úgy várja a jó szavat, mint a virág a kiszáradt földbe, és én meg szarkazmussal, viccekkel fordulok felé, az összetör. Ugyanakkor valaki, aki a fizikai fájdalomhoz nincsen hozzászokva, vagy el volt kényeztetve, vagy egyszerűen nagyon-nagyon érzékeny rá. Komolyan megüti magát, vagy egy autóbalesetbe kerül, vagy előfordul. Na, úgy néz ki, úgy érzi akkor, hogy a vége a világnak.
1: Hát nem is tudom, szerintem az én esetemben gyakoribb a lelki fájdalom, pusztán azért, mert hogy én is eléggé jól tolerálom a fizikai fájdalmat, és a lelkire is lehet, hogy van, hogy néha megérint, amit az utcán látok, vagy hallok, de lehet inkább belülről jön az, hogy nem tudom, önmagamat sajnálgatom. Lehet az a leggyakoribb.
2: Néha, amikor csoportokkal dolgozok, feldobok két kérdést, és pedig len az egyik közülük rokon a témánkkal, hogy mi volt az életébe az, ami a legjobban fájt, vagy a legjobban sértette. És azt hiszem, hogy kivétel nélkül, és ha volt kivétel, tulajdonképpen félreértés volt, sose mondták azt, hogy hát, hogy éheztem, hogy fáztam, hogy megütöttek, vagy beteg voltam. Mindig, de mindig az, hogy valaki megsértett, valaki gorombán szólt hozzám, valaki lenézett, valaki megcsalt, valaki becsapott. Mindig.
0: Nekem az első, ami eszembe jutott az, hogy talán az, hogy valaki meghalt, és hogy ez a fájdalom.
2: Hát a legnagyobb fájdalmak eszerint inkább az emocionális téren történnek, a lelki téren, nem a fizikai világban.
1: Hát azért, mert hogy a fizikai világban már valamennyire azért csak tudjuk kezelni a fájdalmat, mint a lelki világban.
2: Itt is rezervát hagynék, mert vannak olyan szenvedések, amiket egyszerűen nem tudunk megérteni. Akkor nemrég már említettem, hogy egy ismerősöm, barátom egy medencetörésre szenvedett, hónapokon keresztül iszonyatos fájdalak. Ha állt, ha ült, ha ment, fájt. És ez például egy idő után egy olyasmit idéz elő, hogy sensory overload. Hát a fájdalom annyira lefoglalja az agyat, hogy már nem vagyunk képesek olyan dolgokra, amik azelőtt normálisak voltak, minden nap a naphoz hozzá tartoztak. Banális példa, zenét hallgatni. És aki krónikus fájdalommal szenved, fizikai krónikus fájdalom, annál átcsúszhat az idegrendszerbe, átcsúszhat a lelki világába, mert annyira más, annyira konstans, annyira kilátástalan, hogy visszafordulnék ahhoz, kívülről nem tudjuk megérteni. Néha belülről se tudja megérteni, mert új, nincsenek rá eszközök, szedi a bogyót, a fájdalomcsillapítót, de azt is csak eddig szedheti, vagy olyan is van, hogy szedi a bogyót, és jobb bogyóval, de csak nem jó. Fú,

Az elmúlt percekben a fájdalom témáját boncolgattuk Kun Tamással és Mádli Andrással. A beszélgetés következő részét jövő pénteken hallhatják. Ha önöknek is van hozzáfűzni valójuk, akkor várjuk ezt az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsorvezetőt Lukács Orsolyát hallották, találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai részben a fájdalomról volt szó. A következő percekben jazzzenéből válogatunk.

Jazzzenei összeállításunkat hallották az előző percekben. Ezzel homokóra késői műsorunk a végéhez érkezett. De ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol friss hírekkel, Credo hitépítő rovattal és egyéb aktuális anyagokkal várja a velünk ébredőket Janicskó Mihály Noémi. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264441968-as telefonszámon. Ma van a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból szól a mai nap gondolata, és egyben ezzel az idézettel búcsúzom kedves hallgatóinktól, Juhász Gyula magyar költőtől származik. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívveréseivel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a homokóra mai házigazdáját. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Önök az Egnusz Rádió csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az egnuszradio.ro honlapunkon. A pontos idő 6 óra, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európai Bizottság elégedett Románia hiánycsökkentő intézkedéseivel. A közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól, mondta Puzláru. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, Amakosz elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Az előrejelzések szerint ma

0: enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé, ezért esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzott deficiteljárás keretében. Derül ki az idei európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet tegnap ismertetett az Európai Bizottság. A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Egyebek mellett azt javasolják, hogy Románia továbbra is tartsa be a nettó kiadások növekedési ütemére vonatkozó korlátozásokat, növelje a védelmi kiadásait, gondoskodjon arról, hogy az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő intézkedések ideiglenes jellegűek legyenek, tegyen további lépéseket a közpénzügyi fenntarthatóság védelméért, többek között a nyugdíjreform teljes körű végrehajtásával, és növelje az adóbeszedés hatékonyságát. Az EB javasolja továbbá Romániának, hogy minden szinten javítsa a közigazgatás minőségét és hatékonyságát, erősítse meg az állami vállalatok vállalatirányítási keretrendszerét, és ösztönözze a környezetvédelmi infrastruktúrába, valamint a fenntartható és biztonságos közlekedésbe történő beruházásokat. Drágos Pözláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól. Tegnapi sajtótájékoztatóján az ügyvivő tárcavezető elmondta, a tervezettel kapcsolatban az elmúlt napokban megfogalmazott bírálatok egy része jogos. Számos kritika azonban a törvényjavaslat félreértelmezéséből ered, és vannak cinikus manipulációnak minősíthető reakciók is. Pözláró ismét leszögezte, hogy az új törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazottnak sem fog csökkenni a jövedelme. Elismerte, hogy vannak hiányosságai a tervezetnek. Beszámolója szerint ezekről is beszéltek a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseken, és a hibákat javítani fogják. Az alapelvek azonban egyértelműek. A potlékok több mint felét megszüntetik, és világos, átlátható bérezési szabályokat vezetnek be. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát, az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség, jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. A visszajelzések alapján már most látható, hogy mi nehezedik teherként a középiskolásokra. Problémát jelent, hogy a román nyelv oktatása a magyar diákok számára még mindig nem megfelelő. Az utolsó iskolai években szinte csak érettségi központú a tanítás, sem a diákoknak, sem a tanároknak nem jut idejük, terük egyébre. A középiskolások leterheltek, a diákszervezetek javaslatait pedig nem veszik eléggé figyelembe a döntéshozók. Sorolta a Krónika megkeresésére Lázár Attila MAKOSZ elnök, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas elméleti líceum 11. osztályos tanulója. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a MAKOSZ, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Óriási öröm, hogy egy nappal a Nemzeti Összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni, idézi a nyilatkozatot az MTI. Hozzátettem, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 6 óra 30 perckor várom hallgatóinkat, most pedig hangoljuk lelkünket is a mai napra. Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes második könyve 34. fejezetéből a 29-től 35-ig terjedő versek alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából, ha a gondolataidban olvashatnék című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolata Mózes második könyvéből, a 34. fejezetből, a 29. verstől a 35. versig terjedő igeszakasz. Olvasom tehát az ígét, hallgassuk azt figyelemmel. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről. A bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott nekik a Sínai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettet Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott, és mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Eddig tart a felolvasott ige. Az első dolog, ami eszembe jutott az igét olvasva, hogy vajon miről árulkodik a mi arcunk, illetve tekintetünk. Mózes különös feladatot kapott. Az Istennel volt közösségben, szent intimitásban a Sínai hegyen. Mikor visszatért övéhez, kezében az Isten új lenyomatát őrző kőtáblákkal, nem volt tudatában annak, amit mások kívülről jól láttak. Sugárzott arcának bőre. Mivel mindez emberileg megmagyarázhatatlan volt, félelem fogta el őket, mert érezték, hogy az egésznek hátterében valami mennyei, isteni dolog áll. Mózes itt szembesült az Úr dicsőségével úgy, hogy miután lejött a hegyről, mások tapasztalták meg ezt a dicsőséget az ő arcának ragyogásában. Vajon én mit tükrözök kifelé az én kereszténységemből? Tudok világítani, s Jézus szavai szerint a világ világosságává lenni? Sokunk keresztjén mindennapjaiból éppen ez hiányzik. Hiányzik a ragyogás. Elfelejtünk ragyogni, elfelejtjük puszta megjelenésünkkel is Isten dicsőségét tükrözni a világban. Mit is mond Jézus a hegyi beszédben? Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vajon milyen lámpása vagyok az Úrnak? Hasznomat veszi abban a tekintetben, hogy dicsőségét tükrözzem ebben a világban? Hogyan tudom az ő dicsőségét tükrözni? Cselekedeteimmel? Vagy ahogy erre útmutatást kapunk Páltól, egymás terhét hordozva és ezáltal betöltve Krisztus törvényét? Ha közösségem van Istennel, mint Mózesnek is volt, akkor az előbb-utóbb leolvasható lesz a tekintetemen, az arcomon. Mennyi mindent elárul a tekintetünk, a szemünk. Vajon a tiéd vagy az enyém miről beszél? Mit olvasnak le az emberek belőle? Mózesnek ezáltal a tekintélye is megnőtt. Ha Isten dicsősége sugárzik belőled, akkor az emberek is másként tekintenek rád. Lehetek Istennek vonzereje mások számára életemmel, de ugyanakkor könnyen válhatok taszítóvá is azzal, hogy arcom kisugárzása nincs harmóniában azzal, amit hirdetek, vagy éppen vallok. Törekedjünk Krisztus jó kisugárzású tanítványai lenni.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Mózes második könyve 34. fejezetének a 29-től 35-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Ha a gondolataidban olvashatnék című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Ha a gondolataidban olvashatnék. Az első gyereket várták. A leendő büszke apa hosszas keresés után rátalált a városban kapható legdrágább bölcsőre. Természetesen azonnal meg is vette. Amikor felesége először fektette bele a csecsemőt a bölcsőbe, az apa lélegzett visszafojtva, meghatottan csodálta a jelenetet. Hihetetlen melegség öntött el a szívét, mikor látta, hogy fiatal anya gondolataiba merülve még elidőzik a bölcső mellett. Lábújhegyen lépett oda feleségéhez, derekát gyengéden átkarolva súgta fülébe. Drágám, mindenemet odaadnám azért, ha megtudhatnám, mire is gondolsz most. Az asszony rávillantott a szemét, és hogy az alvó gyermeket fel ne ébressze, rásziszegett. Hogy mire gondolok? Arra, hogy milyen kevéssé praktikus ez a nyomorult bölcső, és hogy miként lehettél képes annyi pénzt fizetni érte. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Lukács evangéliuma 12. részének 34. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha a gondolataidban olvashatnék című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Credo hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Legyen ez valóban a megtartó hit műsora. Credo hitépítő rovatunkat újra hallgathatják még a 7 órai híreket követően is. Most pedig Lakatos Péter és Vera zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánunk Békesség Istentől, nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján Juhász Gyula magyar költő Trianon című versének idézetével. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek, némán, csupán a szívveréseivel. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán kalendáriumot lapozunk, majd kuktarovatunkban egy tavaszi-nyárias receptet ajánlok figyelmünkbe, ezután az ünnepelteket köszöntjük. 7 órakor hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal jelentkezünk, utána pedig a Kolozsvári Állami Magyar Színház legújabb bemutatójáról is hallhatnak. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. 6 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Rövid híreink először címszavakban. Holnap az ECOFIN várhatóan jóváhagyja Románia 4. kifizetési kérelmét. Az oktatás nem igazodik a 21. századi 10 éves valós igényeihez, a MAKOSZ elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Alaposan meg kell mosni a gyümölcsöket, az eper is tartalmazhat növényvédőszert. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia a rendelkezésére álló helyreállítási források több mint 60%-át hívta le eddig, jelentette ki Drágos Puszláró európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap. A tárcavezető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei tömörítő tanács, az ECOFIN, holnapi ülésén várhatóan jóváhagyja Románia 4. kifizetési kérelmét. Az ebben szereplő, illetve a 3. kifizetési kérelemből felszabadított összeggel együtt a következő időszakban mintegy 3 milliárd euró érkezik az országba a helyreállítási alapból. Ezzel a lehívott források aránya meghaladja a 60%-ot. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a MAKOSZ, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbségi oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Bizonyos gyümölcsfajták esetében a fogyasztóknak érdemes fokozottan odafigyelniük, mivel ezekben gyakrabban fordulnak elő növényvédőszer maradványok. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átfogó jelentése szerint a legszennyezettebb gyümölcsök közé az eper, a szőlő és a narancs tartozik. A vizsgálatok során több ezer emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség mintát elemeztek a különböző európai országokból, számolt be a digi24.ro hírportál. A szakemberek azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy a gyümölcsöket fogyasztás előtt mindig alaposan mossák meg folyó víz alatt. A táplálkozási szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyümölcsfogyasztás előnyei messze felülmúlják a növényvédőszer maradványokkal kapcsolatos kockázatokat. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a nap kalendáriumát Szegedi Csabával lapozzuk.
2: Június 4-e az év 155. szöki évben a 156. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 210 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1783. június 4-én II. József magyar király Nagyszebenben kiadja a jobb ágynevet és kötelezettségeket eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét. 1783. június 4-én Joseph és Jacques Montgolfy nyilvánosan bemutatták hőlégballonjukat a Lyon melletti Annonay kisváros piac terén. A legfőbb városi elöljárók és hatalmas nézősereg jelenlétében engedték fel a levegőbe. A lenvászonból készült papírral burkolt és kenderhálóval körbefont személyzet nélküli ballon folyamatos melegítéssel mintegy 1500 méter magasban 17 percig lebegett, majd a felszállás helyétől 2 kilométerre leereszkedett. 1917. június 4-én adták át először az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb újságírói kitüntetését, a Pulitzer-díjat. Nevét a díj anyagi alapjait a 19. század végén megteremtő Pulitzer Józsefről, magyar származású amerikai újságíróról, kiadóról és sajtómágnásról kapta. Pulitzer 2 millió dollárt hagyott a Columbia Egyetemre, ahol 1912-ben megalapították az újságíró felső iskolát. Máig ez az egyik legnagyobb, presztízsű újságíró iskola a világon, amely végakaratának megfelelően kiadja a Pulitzer díjat. 1920. június 4-én Versailles-ban, a Nagy Trianon palotában aláírják az első világháborút Magyarország számára végleg lezáró és területének kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést. 2004. június 4-én felavatták a bukaresti Waterparkot az Otopény repülőtér mellett, amely Románia legnagyobb víziparkja. 4 hektáron terül el, 10 medencével, 30 csúszdával és egy a szórakozás hegye körül tekergő patakkal. 2005. június 4-én a magyar Wikipédián publikálásra került a 10.000. szócikk. 2010-ben az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét.

Lássuk, kiknek a születése kapcsolódik a mai naphoz. 1738. június 4-én látta meg a napvilágot harmadik György, azaz George William Friedrich of Hannover. Nagy-Britannia és Írország királya, valamint a Német-Római Birodalom hannoveri választófejedelme, majd 1814 után haláláig hannoveri király. 81 évig élt, ebből 59 évet uralkodott Nagy-Britannia trónján. 1894-ben ezen a napon született Gabriel Pascal, erdélyi magyar származású, amerikai színész, filmrendező, producer, forgatókönyvíró. 1895. június 4-én született Székelykövesden Czakó József, sebész, szakorvos és orvosi szakíró. 1926-tól sebész szakorvos Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi Szanatórium alapító igazgató főorvosa, amely 1929-ben készült el, és amelynek létrehozásában fontos szerepe volt. A szanatórium korszerű 70 ágyas intézet volt, amely sebészeti, belgyógyászati, szülészeti, reumatológiai és fizikoterápiás osztállyal működött. A gazdasági válság idején a szanatórium anyagi gondokkal küzdött, ezért Czakó József bérbe vette és nehézségek árán deműködtette. A II. Világháborúban a már állami tulajdonban lévő kórház sebész-orvos igazgatója volt. 1921-ben ezen a napon született Csigdánfalván János Pál, erdélyi magyar muzeológus, néprajzi író. Írásaiban helytörténettel, természetjárással, tárgyi és szellemi néprajzzal, a múlt kiemelkedő személyiségeivel, népi értékek hasznosításával foglalkozott. Gyűjteményes munkája a Pásztorbotok, súlykok, kopjafák. 1921. június 4-én született Zete Lakán, Márton János, romániai-magyar színműíró, színész, rendező, író. Szent Imrei Jenő felfedezte tehetségét a Zetelaki műkedvelők által előadott, Tamási Áron által szerzett Énekes Madár című, népszínmű színészeként és a rendezőjeként. 1946-tól a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. 1930-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Horváth Ádám, Kossuth-díjas magyar rendező. 1961-ben ezen a napon született Gyurcsány Ferenc, közgazdász, politikus, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke. 1972. június 4-én született Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus.

kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1798-ban ezen a napon hunyt el Giacomo Girolamo Casanova, velencei író, kalandor. 1876. június 4-én hunyt el Abdul Aziz, az Oszmán Birodalom 33. szultánja. 1925. június 4-én hunyt el Kolozsváron Gheorghe Dima, egyes forrásokban George Dima. Román zeneszerző, karmester és pedagógus, a Román Akadémia tiszteleti tagja. Fiatal korában Klagenfurt és Zürich operáiban énekelt. 1874-ben visszatért szülővárosába, ahol zenetanárként és karmesterként tevékenykedett. Nagy Szebenben Ádám szerepét adta elő Haydn a Teremtés című oratóriumából, olyan sikerrel, hogy felajánlották neki a város román zenei egyletének vezetését. 1881-től a nagyszebeni ortodox katedrális karmestereként, illetve az ortodox teológiai szemináriumnak és az Astra leányiskolájának zenetanáraként dolgozott. Az első világháború alatt először Romániába menekült, utóbb 17 hónapot a brassói, marosvásárhelyi és kolozsvári börtönökben töltött kollaborálás vágyával. Fogsága alatt több vallásos tárgyú művet komponált. 1919-ben ő lett a Kolozsvári Román Konzervatórium első igazgatója. Nevét viseli a Kolozsvári Zeneakadémia, amelynek első igazgatója volt, valamint a brassói filharmonikus zenekar. 1976-ban ezen a napon hunyt el Latinovics Zoltán, magyar színművész. 1977. június 4-én hunyt el Kovács Margit, Kossuth Díjas magyar kerámia művész, érdemes és kiváló művész. 1928-ban önálló kiállítása nyílt egy budapesti galériában, ettől kezdve érett és befutott művészként tartják számon.

Lássuk, milyen ünnepnapok, emléknapok és világnapok kapcsolódnak június 4-éhez. Június 4-e a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a magyar fájdalom napja. 2010 óta ez a magyar nemzeti összetartozás napja. Ugyanakkor 1982 óta az erőszak ártatlan gyermek áldozatainak világnapja.

0: A mai naphoz kapcsolódó évfordulókról, érdekességekről hallhattunk a kalendáriumban Szegedi Csabától, most pedig nézzük mai recept ajánlatunkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy olyan receptet ajánlok figyelmükbe, amelyhez a fakanál sem kell sokat kopogjon, ez pedig az eperleves bodzával. Nézzük először is a hozzávalókat négy fő részére. 4 szál bodzavirág, 2 citrom, 10 dek a cukor, 2 deci víz, 1 kg eper, víz, amennyi ellepi, 6 darab szegfűszeg, 2 deci tejszín és 2 evőkanál keményítő. A tálaláshoz pedig még a maradék epret ízlés szerint felhasználhatjuk. Most pedig nézzük az elkészítését. Hát ez egy olyan recept lesz, amihez azért előre kell gondolkodni, ugyanis 1-2 nappal a leves készítés előtt a bodzavirágot alaposan, de óvatosan mossuk meg és csepegtessük le. Más receptekben, hogyha tisztán szedtük a bodzát, akkor azt javasolják, hogy inkább ne mossuk meg. A citromot mossuk meg és vágjuk karikákra, ezután öntsük rá a vizet, tegyük hozzá a bodzavirágot és a cukrot, majd letakarva tegyük hűtőbe 1-2 napra. Az epret mossuk meg, egy keveset tegyünk belőle félre a díszítéshez, a többit daraboljuk fel tetszés szerint. Ezután öntsük fel vízzel és adjuk hozzá a szegfűszeget és főzzük forrásig. A tejszínt keverjük simára az étkezési keményítővel, majd adjuk a leveshez és rottyanásig főzzük. Ezután adjuk hozzá a bodzalevet és botmixerrel turmixoljuk simára. Várjuk meg, míg a leves kihűl, majd helyezzük a hűtőbe, hogy az ízek szépen összeérjenek. Tálalással, hogyha szeretnénk, akkor díszíthetjük friss eperrel és tejszínhabbal.

A recept készítőinek még van néhány ajánlása. Azt mondják, hogy az eper mellé remekül illik a rebarbaram, így ha még izgalmasabb ízben élveznénk ezt a receptet, akkor azt is adjuk hozzá. Az eperleves ízesítésénél pedig vaníliarút kikapart magját is használhatjuk, tejszín helyett pedig nyugodtan lehet joghurttal is, hiszen így is működik a recept. Most pedig nézzük újra a hozzávalókat négy fő részére. 4 szál bodzavirág, 2 citrom, 10 deka cukor, 2 deci víz, 1 kg eper, víz, amennyi ellepi, 6 szegfűszeg, 2 deci tejszín és 2 evőkanál keményítő.

Ma reggel a bodzával készített eperleves receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalról, itt megtalálják a pontos adagot, illetve az elkészítési módját is. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat a mai napra, és hogyha szükség lesz rá, akkor jó főzést, és természetesen jó kedvet is hozzá, hiszen azt hiszem, így minden recept sokkal finomabbra készül el.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunk után most nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon, június 4-én.
3: Ma Bulcsú és Ildikó napját ünnepeljük. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. A Bulcsú régi magyar személynév, ismeretlen eredetű. A búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Az Ildikó germán eredetű magyar női név. Attila hun uralkodó feleségének, Krimhildának a nevéből származik, aki a monda szerint názi szakájukon megmérgezte férjét Attillát. A név rövidülése a német nyelvterületen gyakori Hilda, Ilda, melynek latin nyelvű szövegekben előforduló átirata az Ildikó. Igazából ebben az alakban csak a magyar nyelvben vált használt női névvé. Köszöntjük ma Bulcsú és Ildikó nevet viselő hallgatóinkat, illetve mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket! A következő dal nekik szól.

A Pontban Együttes Bárhol is jársz című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig a Fékebent Minden új nap című dalát hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Önök az Agnus Rádió csütörtök reggel ébresztő információs magazinműsorát hallgatják június 4-én. Csütörtökön a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján. Ennek alkalmából Juhász Gyula magyar költő Trianon című versének részletével köszöntjük ma hallgatóinkat. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívveréseivel. Ez a mai nap gondolata, idézete, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 rövid hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán mai aktuális összeállításunkban a Kolozsvári Állami Magyar Színház legújabb darabjáról hallhatnak, a Nem vagyok itt című előadásról. Ezt követően pedig a nap áhítatát is meghallgatjuk. Erre számíthatnak a következő fél órában, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Stádion híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európai Bizottság elégedett Románia hiánycsökkentő intézkedéseivel. A közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól, mondta Puzláru. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, Amakoz elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé, ezért esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzott deficiteljárás keretében. Derül ki az idei európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet tegnap ismertetett az Európai Bizottság. A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Egyebek mellett azt javasolják, hogy Románia továbbra is tartsa be a nettó kiadások növekedési ütemére vonatkozó korlátozásokat, növelje a védelmi kiadásait, gondoskodjon arról, hogy az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő intézkedések ideiglenes jellegűek legyenek, tegyen további lépéseket a közpénzügyi fenntarthatóság védelméért, többek között a nyugdíjreform teljes körű végrehajtásával, és növelje az adóbeszedés hatékonyságát. Az EB javasolja továbbá Romániának, hogy minden szinten javítsa a közigazgatás minőségét és hatékonyságát, erősítse meg az állami vállalatok vállalatirányítási keretrendszerét, és ösztönözze a környezetvédelmi infrastruktúrába, valamint a fenntartható és biztonságos közlekedésbe történő beruházásokat. Drágos Puzláru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól. Tegnapi sajtótájékoztatóján az ügyvivő tárcavezető elmondta, a tervezettel kapcsolatban az elmúlt napokban megfogalmazott bírálatok egy része jogos. Számos kritika azonban a törvényjavaslat félreértelmezéséből ered, és vannak cinikus manipulációnak minősíthető reakciók is. Puzláru ismét leszögezte, hogy az új törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazottnak sem fog csökkenni a jövedelme. Elismerte, hogy vannak hiányosságai a tervezetnek, beszámolója szerint ezekről is beszéltek a szakszervezetek folytatott egyeztetéseken, és a hibákat javítani fogják. Az alapelvek azonban egyértelműek. A potlékok több mint felét megszüntetik, és világos, átlátható bérezési szabályokat vezetnek be. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát, az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, Amakosz. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség, jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. A visszajelzések alapján már most látható, hogy mi nehezedik teherként a középiskolásokra. Problémát jelent, hogy a román nyelv oktatása a magyar diákok számára még mindig nem megfelelő. Az utolsó iskolai években szinte csak érettségi központú a tanítás, sem a diákoknak, sem a tanároknak nem jut idejük, terük egyébre. A középiskolások leterheltek, a diák szervezetek javaslatait pedig nem veszik eléggé figyelembe a döntéshozók. Sorolta a Krónika megkeresésére Lázár Attila Makosz elnök, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 11. osztályos tanulója. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a Makosz, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Óriási öröm, hogy egy nappal a Nemzeti Összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni, idézi a nyilatkozatot az MTI. Hozzátettem, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Nekem ma reggel még egyszer, 7:30-kor várom hallgatóinkat, most pedig Szecsődi Árpád számít figyelmükre, kezdődik Krédó hitépítő rovatunk.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes második könyve 34. fejezetéből a 29-től 35-ig terjedő versek alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából, ha a gondolataidban olvashatnék című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolata Mózes második könyvéből, a 34. fejezetből, a 29. verstől a 35. versig terjedő igeszakasz. Olvasom tehát az ígét, hallgassuk azt figyelemmel. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről. A bizonság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott nekik a Sínai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettet Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott, és mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Eddig tart a felolvasott ige. Az első dolog, ami eszembe jutott az igét olvasva, hogy vajon miről árulkodik a mi arcunk, illetve tekintetünk. Mózes különös feladatot kapott. Az Istennel volt közösségben, szent intimitásban a Sínai hegyen. Mikor visszatért övéhez, kezében az Isten új lenyomatát őrző kőtáblákkal, nem volt tudatában annak, amit mások kívülről jól láttak. Sugárzott arcának bőre. Mivel mindez emberileg megmagyarázhatatlan volt, félelem fogta el őket, mert érezték, hogy az egésznek hátterében valami mennyei, isteni dolog áll. Mózes itt szembesült az Úr dicsőségével úgy, hogy miután lejött a hegyről, mások tapasztalták meg ezt a dicsőséget az ő arcának ragyogásában. Vajon én mit tükrözök kifelé az én kereszténységemből? Tudok világítani, s Jézus szavai szerint a világ világosságává lenni? Sokunk keresztény mindennapjaiból éppen ez hiányzik. Hiányzik a ragyogás. Elfelejtünk ragyogni, elfelejtjük puszta megjelenésünkkel is Isten dicsőségét tükrözni a világban. Mit is mond Jézus a hegyi beszédben? Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vajon milyen lámpása vagyok az Úrnak?

hasznomat veszi abban a tekintetben, hogy dicsőségét tükrözzem ebben a világban? Hogyan tudom az ő dicsőségét tükrözni? Cselekedeteimmel? Vagy ahogy erre útmutatást kapunk Páltól, egymás terhét hordozva és ezáltal betöltve Krisztus törvényét? Ha közösségem van Istennel, mint Mózesnek is volt, akkor az előbb-utóbb leolvasható lesz a tekintetemen, az arcomon. Mennyi mindent elárul a tekintetünk, a szemünk? Vajon a tiéd vagy az enyém miről beszél? Mit olvasnak le az emberek belőle? Mózesnek ezáltal a tekintélye is megnőtt. Ha Isten dicsősége sugárzik belőled, akkor az emberek is másként tekintenek rád. Lehetek Istennek vonzereje mások számára életemmel, de ugyanakkor könnyen válhatok taszítóvá is azzal, hogy arcom kisugárzása nincs harmóniában azzal, amit hirdetek, vagy éppen vallok. Törekedjünk Krisztus jó kisugárzású tanítványai lenni.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Mózes második könyve 34. fejezetének a 29-től 35-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha a gondolataidban olvashatnék című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

ha a gondolataidban olvashatnék. Az első gyereket várták. A leendő büszke apa hosszas keresés után rátalált a városban kapható legdrágább bölcsőre. Természetesen azonnal meg is vette. Amikor felesége először fektette bele a csecsemőt a bölcsőbe, az apa lélegzett visszafojtva, meghatottan csodálta a jelenetet. Hihetetlen melegség öntött el a szívét, mikor látta, hogy fiatal anya gondolataiba merülve még elidőzik a bölcső mellett. Lábujjhegyen lépett oda feleségéhez, derekát gyengéden átkarolva súgta fülébe. Drágám, mindenemet odaadnám azért, ha megtudhatnám, mire is gondolsz most. Az asszony rávillantotta szemét, és hogy az alvó gyermeket fel ne ébressze, rásziszegett. Hogy mire gondolok? Arra, hogy milyen kevéssé praktikus ez a nyomorult bölcső, és hogy miként lehették képes annyi pénzt fizetni érte. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Lukács evangéliuma 12. részének 34. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha a gondolataidban olvashatnék című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és újra hallgathatják még délután is online műsorunkban a 19 órai híradót követően, illetve újabb rovattal várjuk hallgatóinkat holnap reggel 6 óra után 10 perccel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Június 4-én csütörtök reggel ébreszt információs magazin műsorunkban. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán majd aktuális összeállításunkban a színház új előadásáról hallhatnak, és természetesen meghallgatjuk a mai áhítatot is. Ezzel várom hallgatóinkat a következő fél órában, remélem, hogy továbbra is velünk tartanak. Most pedig rövid híreink következnek. Rövid híreink először címszavakban. Holnap az ECOFIN várhatóan jóváhagyja Románia negyedik kifizetési kérelmét. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, a MAKOSZ elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Alaposan meg kell mosni a gyümölcsöket, az eper is tartalmazhat növényvédőszert. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia rendelkezésére álló helyreállítási források több mint 60%-át hívta le eddig, jelentette ki Drágos Puszláró európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap. A tárcavezető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei tömörítő tanács, az ECOFIN, holnapi ülésén várhatóan jóváhagyja Románia negyedik kifizetési kérelmét. Az ebben szereplő, illetve a harmadik kifizetési kérelemből felszabadított összeggel együtt a következő időszakban mintegy 3 milliárd euró érkezik az országba a helyreállítási alapból. Ezzel a lehívott források aránya meghaladja a 60%-ot. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát, az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a MAKOSZ, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget

Vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbségi oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Bizonyos gyümölcsfajták esetében a fogyasztóknak érdemes fokozottan odafigyelniük, mivel ezekben gyakrabban fordulnak elő növényvédőszer maradványok. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átfogó jelentése szerint a legszennyezettebb gyümölcsök közé az eper, a szőlő és a narancs tartozik. A vizsgálatok során több ezer emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség mintát elemeztek a különböző európai országokból, számolt be a Digi24.ról hírportál. A szakemberek azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy a gyümölcsöket fogyasztás előtt mindig alaposan mossák meg folyó víz alatt. A táplálkozási szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyümölcsfogyasztás előnyei messze felülmúlják a növényvédőszer maradványokkal kapcsolatos kockázatokat. A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: A Hanna projektdalát hallgattuk az elmúlt percekben, most pedig nézzük, hogy az évad zárás előtt még milyen újdonságokkal jelentkezik a Kolozsvári Állami Magyar Színház. Sajtótájékoztatót tartottak a tegnap, ahol Karácsonyi Zsolt belső 10 000 című regénye alapján készült Nem vagyok itt című előadást ismertették. Gyarmati Kata dramaturggal a munkafolyamatról, Karácsonyi Zsolt szerzővel pedig a könyv színpadi változatáról beszélgetett Bélbát Kincső.
1: Karácsonyi Zsolt belső 10 000 című regényének felhasználásával írt színpadi változatot Mezei Kinga rendező és Gyarmati Kata dramaturg. Az előadás címe Nem vagyok itt. Karácsonyi Zsolt szerzővel a könyv színpadra viteléről beszélgettünk. Milyen érzés a színpadon látni azt a művet, amit ön egy nem színpadi változatnak írt meg, képzelt el?
2: Színpadi szerzővé válni, az főleg, hogyha a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán történik, az több mint dicsőség. Másrészt meg az az izgalmas, hogy ugye egy teljesen más jelrendszerbe, teljesen más dimenzióba kerül át a történet, nem azért, mert ugye a lap az csak kétdimenziós, hanem azért, mert számos értelmezési lehetőség, ami ott van az alapszövegben, az előadásban is megnyilatkozik. Tehát az, hogy mi történik az öreggel, mire emlékszik, mit felejt el, és ezek a képek hogy sorjáznak, azért jól tetten érhető ebben az előadásban, és az is az a szép ebben, hogy Mezei Kinga és a Gyarmati Kata adaptációja, hát kihagyásos technikával egyértelműen, de mégis nagyon jól és pontosan körvonalaz azt, ami egyébként a szerző szerint is lényege a belső 10 000 című regénynek, ami ugye a Nem vagyok itt című előadásnak az alapját képezi.
1: Ön említette a sajtótájékoztatón, hogy bent ült a próba folyamatokat nézte. Milyen volt látni ezeket? Hogyan érezte magát?
2: Hát nagyon izgalmas, mert azért próba folyamatokra általában azért az ember nem tud bejutni, hát inkább nézőként látjuk az előadásokat, és már a már kész produkciót látjuk. De az, hogy akár egyetlen nagyon rövid jelenet, ez milyen munkamennyiséget igényel, hogy az olyan legyen, ahogy a rendező, színész és egyáltalán mindenki elképzeli, az izgalmas, de hát benne lenni valamelyes csapatban, még úgy is, hogy nem színpadra lépőként, hanem az alapszöveg szerzőjeként, az nagyon izgalmas volt, és tényleg a társulat tagjai nagyon jó szívvel vagányul viszonyultak a szerzőhöz, úgyhogy ez is egy kellemes élmény volt.
1: Illetve mi az, ami változott, vagy mi az, ami megmaradt ilyen szemmel nézve, mint aki az eredeti szerzője a színpadon látott történteknek?
2: Hát ugye lerövidült, világos, tehát hogy erős vágásokat kellett használni, hiszen egy 200 oldalas könyvet nem lehet színpadra helyezni, vagy ha igen, hát akkor lehet, hogy egy 4-5 órás előadás lett volna belőle, de miközben ilyen nagyon határozott vágások voltak, aközben is sikerült azokat az érzéseket, gondolatokat, elképzeléseket, amelyek a könyv lapján jelen vannak, sűrítetten és néha egy kicsit radikálisabb gesztusokkal, de mégis nagyon jól meg tudja mutatni az előadás. Annyit talán még hozzátennék az előbbiekhez. Ugye az Ús Faustus című hosszabb költeményem az már színpadra került 2011-ben itt a Sétatéri Színházban, és az egy felolvasó színház volt, és az, hogy itt most már így színpadi szerzőként is jelen lehetek, hát ezért mindenkinek hálás vagyok, színészeknek, rendezőnek, dramaturgnak, Topa Gábor főigazgatónak, és hát egyáltalán a tűzoltóknak és az ültető hölgyeknek is.
1: Gyarmati Kata dramaturg a munkafolyamatról számolt be. Mezei Kinga rendezővel együtt dolgozik már ugye évek óta. Hogyan néz ki egy ilyen munkafolyamat?
3: Az anyagtól függ, hogy hogyan kezdődik egy ilyen munkafolyamat, de általában nyilvánvalóan az az asszociációs mező, amit az adott anyag hordoz magában, az a kiinduló pont. És maga a konkrét írás, tehát maga a szövegkönyv elkészülését, azt megelőzi egy nagyon-nagyon hosszú időszak, amikor azokat a képeket társítjuk egymáshoz, és kreáljuk a saját történetünket ebből, amit az eredeti anyag nyújt. Ebben az esetben is így történt. Magából a regényből vettük ki azokat a pontokat, amelyek számunkra izgalmasak voltak a történetmesélés szempontjából, majd ezekből kreáltunk olyan víziókat, olyan rendezői képeket, amelyek önálló életre keltek és a saját történetüket írták meg, és ehhez társítottuk vissza azokat a regénybeli szövegrészeket, amelyeket utána tovább gondoltunk és tovább írtunk. Ez általában így szokott történni, de ebben az esetben még hatványozottabban így történt, ugyanis maga a regény is egy asszociációs tudatfolyam, ami nagyon-nagyon sok időt ölel föl, nem egy konkrét narrációra épül, pontosabban ez a konkrét narráció nagyon bújtatottan van benne. Mi leástunk a regény legmélyéig ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni újra fölépíteni azt, ami bennünket ebből érdekelt, és ez egy konkrét történetszál, amit utána ennek a színháznak, amit Mezei Kinga képvisel, és ami a társművészetek jelenlétét jelenti a színpadon, ehhez idomítottuk aztán az anyagot.
1: És mennyire volt kihívás ezzel a szöveggel dolgozni, ami ugye eredetileg nem színpadra született? Hogyan rövidítették mondjuk le a történetet? Hogyan dolgoztak olyan részekkel, amiket nehezebben lehetett megfogni?
3: Úgyhogy addig kerestük a kulcsát ennek a dolognak, ameddig meg nem találtuk. Tehát ez olyan képeket társítottunk a fölkínált anyaghoz, amitől mi ezt tovább tudtuk vinni. Tehát az, hogy nem színpadra szánt dolog, az csak szabadságot adott, mert kinyitotta a fantáziát teljes mértékben. Nem föltétlenül csak az való színpadra, ami dialógus formában íródott, és hát mi ezzel foglalkozunk is. Tehát maga a szöveg se úgy használódik ebben az előadásban, mint csupán a történet elmesélésére, vagy valami lelkiállapot tükrözésére szolgál valami, hanem akár a zeneisége, akár a költészete ennek a szövegnek ugyanolyan szerves része az előadásnak, mint minden más.
1: És hogyan változott meg a cím, tehát a regénynek az eredeti címe?
3: Az eredeti címe ugye belső 10 000, és utána a történet alakulása szempontjából, meg a jelentése szempontjából úgy döntöttünk, hogy azt a címet fog.
0: Sajtótájékoztatót tartottak a tegnap, ahol Karácsonyi Zsolt belső 10 000 című regénye alapján készült Nem vagyok itt című előadást ismertették. Gyarmati Kata dramaturggal a munkafolyamatról, Karácsonyi Zsolt szerzővel pedig a könyv színpadi változatáról beszélgetett Pél Bát Kincső. Az előadás június 6-án 20 órakor mutatják be, majd június 7-én is megtekinthető a Kolozsvári Állami Magyar Színházban.

Mai áhítatunk címe Léghegyek. Aggodásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Máté evangéliuma 6. fejezetének 27. verse. Mai áhítatunk szerzője Nancy Clark, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Biztos csak a szemem űzt tréfát velem. Hegyek kezdtek felsejleni a horizonton, ahogy az ismeretlen országúton autóztam, melyek pontosan úgy néztek ki, mint Pennsylvániában. Csak az

Ahogy közelebb értem, eltűnt. Csak levegő volt, nem szilárd anyag. A félelmeim alakították a párát valódi fenyegetéssé. Hányszor aggódtam az életben olyan feladatok miatt, amik végül nem bizonyultak nehéznek. Ha valódi nehézségekről volt szó, Isten szeretete talán nem bizonyult elegendőnek, hogy megbirkózzak velük. Az Úrra néz, suttogtam magamban, és erőt találsz, ami az egyenetlent egyenessé teszi. Imádkozzunk! Urunk, ha erőt vesz rajtunk az aggodalmaskodás, emlékeztess minket, hogy Te mindig velünk vagy. Amen. Ma és minden nap az Úrra bízhatom a gondjaimat. Vallja ezt Nancy Clark, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, akit felemészt az aggódás.

És ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk, adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon, óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi Zöld percek és Keresztény élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig irodalmi kincsek és Agnus 35 román nyelvű rovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Juhász Gyula magyar költő Trianon című verséből választottunk. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szív veréseivel. Ez a mai nap gondolata a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, és megtalálnak minket személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és áldott szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európai Bizottság elégedett Románia hiánycsökkentő intézkedéseivel. A közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól, mondta Puzláru. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, Amakos elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé, ezért esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzott deficiteljárás keretében. Derül ki az idei európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet tegnap ismertetett az Európai Bizottság. A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Egyebek mellett azt javasolják, hogy Románia továbbra is tartsa be a nettó kiadások növekedési ütemére vonatkozó korlátozásokat, növelje a védelmi kiadásait, gondoskodjon arról, hogy az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő intézkedések ideiglenes jellegűek legyenek, tegyen további lépéseket a közpénzügyi fenntarthatóság védelméért, többek között a nyugdíjreform teljes körű végrehajtásával, és növelje az adóbeszedés hatékonyságát. Az EB javasolja továbbá Romániának, hogy minden szinten javítsa a közigazgatás minőségét és hatékonyságát, erősítse meg az állami vállalatok vállalatirányítási keretrendszerét, és ösztönözze a környezetvédelmi infrastruktúrába, valamint a fenntartható és biztonságos közlekedésbe történő beruházásokat. Drágos Puzláru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól. Tegnapi sajtótájékoztatóján az ügyvivő tárcavezető elmondta, a tervezettel kapcsolatban az elmúlt napokban megfogalmazott bírálatok egy része jogos. Számos kritika azonban a törvényjavaslat félreértelmezéséből ered, és vannak cinikus manipulációnak minősíthető reakciók is. Puzláru ismét leszögezte, hogy az új törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazottnak sem fog csökkenni a jövedelme. Elismerte, hogy vannak

0: Hiányosságai a tervezetnek, beszámolója szerint ezekről is beszéltek a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseken, és a hibákat javítani fogják. Az alapelvek azonban egyértelműek, a potlékok több mint felét megszüntetik, és világos, átlátható bérezési szabályokat vezetnek be. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát, az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség, jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. A visszajelzések alapján már most látható, hogy mi nehezedik teherként a középiskolásokra. Problémát jelent, hogy a román nyelv oktatása a magyar diákok számára még mindig nem megfelelő. Az utolsó iskolai években szinte csak érettségi központú a tanítás, sem a diákoknak, sem a tanároknak nem jut idejük, terük egyébre. A középiskolások leterheltek, a diák szervezetek javaslatait pedig nem veszik eléggé figyelembe a döntéshozók. Sorolta a Krónika megkeresésére Lázár Attila MAKOSZ elnök, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 11. osztályos tanulója. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a MAKOSZ, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Óriási öröm, hogy egy nappal a Nemzeti Összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni, idézi a nyilatkozatot az MTI. Hozzátettem, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
9: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
8: Éjjel időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
10: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak.
8: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
11: Idén 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni.

0: hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK nemzetközi fesztiválunknak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
1: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
2: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világ. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
1: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
2: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozás, jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár, és milyen foglalkozáson vesz részt.
1: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
2: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás, logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
1: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
2: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
1: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
2: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de ezt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
1: Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persej?
2: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
1: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
2: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez is ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovas terápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovas terápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
2: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékonysági Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
1: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
0: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát, a riporter Bálint Enikő.
1: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
2: Idén, 2026-ban pont alakult, hogy a júniust azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
1: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
2: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és báb előadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
1: Mi volt a fő szempont idén, hogyan állt össze a program?
2: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
1: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
2: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus értelemben asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
1: Láttam, hogy lesznek műhely foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
2: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik, talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek. És a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
1: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
2: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
1: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
2: A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
1: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
2: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
1: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
2: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
1: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
2: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel, ugye szabadtéren történik a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad, illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a sétatérre június 1-én, akár a Pukbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a Puk Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
0: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pukbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. Puk Nemzetközi Fesztiválról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Az anyország. Éjjel időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredményhirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emiliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Bódis Attila interjúja.
1: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
2: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
1: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
2: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető. Amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszé pályázatot nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
1: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenési keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
2: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diák?

0: Értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált. De egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
1: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
0: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a református gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai református oktatási intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például egy miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli kereskedelmi szakképzőiskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
2: Az elmúlt percekben Bódis Attila interjúját hallhatták. Az AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatról.

0: Rövid híreink először címszavakban. Holnap az ECOFIN várhatóan jóváhagyja Románia negyedik kifizetési kérelmét. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, a MAKOSZ elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Alaposan meg kell mosni a gyümölcsöket, az eper is tartalmazhat növényvédőszert. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Románia rendelkezésére álló helyreállítási források több mint 60%-át hívta le eddig, jelentette ki Drágos Puszláró európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap. A tárcavezető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei tömörítő tanács, az ECOFIN, holnapi ülésén várhatóan jóváhagyja Románia negyedik kifizetési kérelmét. Az ebben szereplő, illetve a harmadik kifizetési kérelemből felszabadított összeggel együtt a következő időszakban mintegy 3 milliárd euró érkezik az országba a helyreállítási alapból. Ezzel a lehívott források aránya meghaladja a 60%-ot. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a MAKOSZ, mert a szervezet meggyőződött, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbségi oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Bizonyos gyümölcsfajták esetében a fogyasztóknak érdemes fokozottan odafigyelniük, mivel ezekben gyakrabban fordulnak elő növényvédőszer maradványok. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átfogó jelentése szerint a legszennyezettebb gyümölcsök közé az eper, a szőlő és a narancs tartozik. A vizsgálatok során több ezer emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség mintát elemeztek a különböző európai országokból, számolt be a digi24.ro hírportál. A szakemberek azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy a gyümölcsöket fogyasztás előtt mindig alaposan mossák meg folyó víz alatt. A táplálkozási szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyümölcsfogyasztás előnyei messze felülmúlják a növényvédőszer maradványokkal kapcsolatos kockázatokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival, Istened,
2: az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Választ az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
9: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
8: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Ágnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
9: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai Zöld Percek rovatunkban a méhekkel fogunk egy kicsit jobban megismerkedni, amelyben Maki Ferenc méhész lesz segítségünkre.

De először nézzük, milyen hírek keringenek az országban és a nagyvilágban egyaránt. Az új csernavodai reaktorénál nagyobb kapacitású napelemparkot építenek Romániában. Egy olyan fotovoltaikus park épül Romániában, amelynek villamos energia termelő kapacitása nagyobb lesz, mint a csernavodai reaktoré, közölte George Sergiu Nicolescu, a Nemzeti Energiaszabályozó Hatóság elnöke. Ez az eddigi legnagyobb, körülbelül 1050 megawattos fotovoltaikus park lesz Romániában, egy nagyon nagy beruházás. Nagyobb beépített kapacitás jelent, mint az újonnan épülő csernavodai reaktoré. Mutatott rá az Andre elnöke, akinek nyilatkozatát a Digi24 idézi. Az energiaszabályozó hatóság elnöke azt is világossá tette, hogy a beruházás más befektetéseket is igényel, amelyeket pótolni kellene ahhoz, hogy ne tolódjon el a függőség a világ más részein gyártott berendezések irányába. Szerinte fontos volna, hogy Romániának legyen egy nagy kapacitású fotovoltaikus panelgyára, amely kiszolgálja az itteni piacot. Nicolescu a 4. romániai Solar Summit 2023 elnevezésű rendezvényen osztatta meg a hallgatósággal véleményét, amely szerint, ha ezek a feltételek teljesülnek, Románia nagyon fontos termelő lehet, és más piacokat is ki tudna szolgálni, mivel stratégiai helyzete ezt lehetővé teszi. Úgy gondolom, hogy Romániában nincs olyan gyár, ahol fotovoltaikus paneleket lehetne gyártani ilyen nagy mennyiségben, és ezt a hiányosságot sürgősen pótolni kellene. Ha ilyen beruházásaink lesznek, akkor nem csak a hazai piacot tudjuk kiszolgálni, hanem a regionális keresletet is le tudnánk fedni, tette hozzá az Andre vezetője.

Másfél millió méh család van Románia kaptáraiban, ezzel első helyet foglal el az EU-ban. 2020-ban 8,1 millió méh családot tartottak számon hivatalosan az Európai Unióban, és ezek 18,5%-a romániai méhészek kaptáraiban volt, közölte az Uniós Statisztikai Hivatal, amelynek az adatait az Agerpress közölte. Az Eurostat adatai szerint 2020-ban másfél millió méh család volt a romániai kaptárakban, és ezzel az első helyet foglalta el az ország az uniós tagállamok rangsorában. A további sorrend Olaszország és Görögország, mindkettő körülbelül 1 millió méh családdal, Spanyolország és Bulgária körülbelül 900 ezer méh családdal, valamint Portugália 700 ezer méh családdal. Régiók szerinti lebontásban Spanyolország Extremadura tartománya vezet, 300.200 méh család, ez Portugália északi régiója és Románia északnyugati régiója, 250.510 család követi. Az Eurostat azonban megjegyezte, hogy ezek az adatok nem adnak teljes képet az EU méh állományáról, mivel csak a gazdaságokban levő méh családokat veszik figyelembe. Ugyanakkor Németországban például a méh családok nem számítanak a farmok részének. Annak ellenére, hogy a számok azt mutatják, Romániában sokan élnek a méhészetből, a gazdáknak sok akadállyal kell megküzdeniük. Kiderült, hogy a hazai méhészetet tönkrevágja az olcsó, Ukrajnából importált méz, illetve a kínai hamisítványok. Románia eddig jelentős exportőr volt, de a megkérdezett méhészek szerint sokan most már a feladás határán vannak. Az Európai Unióba érkező méz jelentős része 46%-a hamisítvány, derült ki az Európai Bizottság közös kutatóközpontjának friss jelentéséből. A kutatóközpont az Európai Csalás elleni hivatallal közösen vizsgálta az EP élelmiszerbiztonsági főigazgatóságának a megbízásából. Idén április 5-én az Európai Bizottság üdvözölte a Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági termelőket, méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért elnevezési civil kezdeményezést, és elismerte annak jelentőségét, tekintve, hogy az éghajlatváltozás, a környezetszennyezés és a biológiai sokféleség csökkenése egyre nagyobb kihívások elé állítja az európai mezőgazdaságot és élelmezés biztonságot. Az EB szerint a polgári kezdeményezés sikere egyértelműen igazolja, hogy a beporzók, a biológiai sokféleség és a fenntartható mezőgazdaság érdekét szolgáló intézkedések széleskörű társadalmi támogatottságot élveznek. Ezért felszólította az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy haladéktalanul jusson megállapodásra a benyújtott jogszabályjavaslatokról, amelyek hozzájárulnak majd a beporzó rovarok védelméhez és helyreállításához Európában. A méhek világnapját május 20-án ünneplik, hogy felhívják a figyelmet a méhek fontosságára az emberiség számára, valamint a méhek és más beporzók védelmének szükségességére.

2080-ra minden harmadik ember extrém hőség által sújtott területen fog élni. Egy új tanulmány szerint 2080-ra a világ népességének egyharmada életveszélyes, extrém hőség által sújtott területen fog élni, ha a globális felmelegedés a jelenlegi ütemben halad tovább. Az egész nyugat-afrikai övezet és a Perzsa-öböl menti országok a szélsőséges forróságú zónába kerülnek, írja a Bloomberg. Az Exeteri Egyetem globális rendszerének intézetének kutatói, akiknek a felmérését ismerteti a hírügynökség, megállapították, hogy az évszázad utolsó két évtizedében a globális átlaghőmérsékletnek 2,7 Celsius fokos emelkedése várható. Az ember számára nem elviselhető meleg a meghatározás szerint ott van, ahol az éves átlaghőmérséklet meghaladja a 29 Celsius fokot. A magasabb hőmérséklet több halálesetet fog okozni, csökkenti a termelékenységet és alacsonyabb terméshozamot, fokozott migrációt és a fertőző betegségek gyors terjedését

eredményezi. Az érintettek abszolút számát tekintve India, Nigéria és Indonézia szenvedi majd el a legsúlyosabb hatást, ahol 600 millió, 300 millió, illetve 100 millió lakost fog súlyosan érinteni a hőmérsékletnek a tűrés határ fölé való emelkedése. Az, hogy az országok és polgáraik képesek lesznek-e ellenállni a szélsőséges hőségnek, nagy mértékben függ majd a gazdasági helyzetüktől. Ha a világ eléggé csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását ahhoz, hogy a globális felmelegedést 1,5 Celsius fokra korlátozza, akkor Indiában 90 millióra, Nigériában 40 millióra, Indonéziában pedig 5 millióra csökkenne a veszélyes hőség által érintett emberek száma. Híreinkhez a transtelex.ro hírportál értesüléseit használtam fel.

0: A következőkben Maki Ferenccel méhésszel beszélgetek a méhekről és az ő életükről.
1: Ma egy olyan kis élőlényről fogunk beszélni, amivel minden nap találkozhatunk, akár városon, akár falon, akár kimegyünk a természetbe. Ezek nem mások, mint a méhek. Ismerkedjünk meg velük egy picit. Azt tudjuk, hogy nagyon szervezettek, és nagyon szervezett az ő életmódjuk, de miből is áll ez a szervezettség?
2: Hát alapjában véve úgy a méhek, mint más csoportos állatok nagyon szervezettek, tehát ez evolúciós folyamat eredménye. A méhek esetében igazából úgy épül fel, mintha egy társadalom lenne, egy mini társadalom, tehát van egy anya, amely ugye nem főnök, hanem egy összetartó ereje van a feromonok meg egyéb által, de nincs főnök szerepe, tehát neki a faj továbbvívése a szerepe, gyakorlatilag petézik, tehát az a legfontosabb tulajdonsága, hogy utódokat hoz létre. Vannak dolgozók, amelyek az életük folyán különböző funkciókon mennek át, tehát a legfiatalabbak azok dajkaként kezdik, majd takarítanak a kaptárba, majd később viaszt építenek, tehát viaszt választanak ki és építenek, és az életük végén kezdenek, válnak hordóvá, tehát hogy kirepülnek és nektárt, illetve pollent hordanak.
1: Hogyan döntik el mondjuk, hogy ki lesz a dolgozó, és ki lesz az, akit követnek, ugye a petéző?
2: Ez igazából biológiai szempontból ugyanolyan petéből lesz a dolgozó is, és az anya is. Tehát genetikailag azonosak. A különbség ott dől le, hogy azokat a petéket, amelyeket kiválasztják majd a dolgozók, vagy a dajkák, hogy anyának neveljék, azt másként etetik a harmadik nap után is, mert az első három nap ugyanazt a mépempőt kapja minden lárva, viszont az anyát végig mépempővel etetik, a többit meg egy egyszerűbb pollen meg méz keverékkel.
1: Mitől működik jól egy méh család?
2: Hát gondolom, főleg genetika, jó természeti adottság. Ki szokták válogatni a méhészek, illetve vannak anyanevelők, akinek külön az a szerepe, hogy jó vonalakat tenyészenek, tehát pontozzák az agresszivitást, vagy pedig a nyugalmat, takarítási ösztönt, nyilván, hogy mennyit hordanak. Tehát van egy ilyen pontrendszer, ami alapján kiválasztják a legjobbakat, és azokat próbálják továbbvinni. Tehát azoknak a lányait.
1: Hány méhből áll egy ilyen család, vagy nálad hogy épül fel ez?
2: Tehát általában ez változik, tehát szezontól függ, a telelő család olyan 4-5-6 ezer általában, és ilyenkor szezonra felmegy 50-60 ezerre, akár többre is, tehát nagyon nagy különbségek vannak.
1: Mennyi ideig élnek?
2: Általában szezonban, tehát tavasztól őszig olyan 30-40 nap, max. 50, tehát ez is terheléstől függ, hogyha egy méh nagyon sokat dolgozik, tehát halálra dolgozza magát. Viszont az utolsó generáció, amelyik áttelel, az 160-180 napot, tehát az októbertől szeptember.

0: novembertől márciusig kb.
1: És az életük alatt mennyi mézet tudnak elkészíteni? Egy méh?
0: Egy méh? Hát nem tudom, talán egy cseppet. Tehát nagyon... Tehát itt a nagyszámok törvénye, tehát nagyon kis milligramokba lehet kiszámolni, hogy mennyit képes behordani egy méh, de ezt mikor 20-30 ezer méh teszi, akkor már elég jelentős számok jöhetnek össze.
1: Ha már szóba jött a méz, akkor hogyan is készül? Hogy tud egy ilyen kis lény előállítani egy ilyen finomságot?
0: Tehát a méz az igazából nektárból készül, amit a virág állít elő, tehát különböző virágok azért, hogy a beporzókat magukhoz vonzák, nektárra, tehát cukorra jutalmazzák meg a beporzókat. A méz az csak behordja és dehidratálja, tehát feldolgozza. Nyilván le is bontja a cukrokat, enzimeket ad hozzá. Tehát azt jelenti, hogy a kaptárban, amikor beviszik, ez kb. Egy olyan 50%-os plusz-mínusz cukoroldat, amit addig egyrészt szellőztetése, párologtatása, másrészt hát igazából lenyelik és visszaöklendezik, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy egyik a másiknak a szájából, tehát a méz így megjár. Így kerülnek hozzá azok az enzimek, amelyek lebontják a komplex cukrokat egyszerű cukrokká.
1: Hogyan tájékozódnak a méhek? Hogyan választják ki azt, hogy melyik virág a megfelelő számukra?
0: Tehát a tájékozódásuk az egy elég komplex, mert talból látják a polarizált fényt. Tehát azt jelenti, hogy ha a felhő eltakarja a napot, akkor is tudják, hogy hol van. És mindig pontosan tudják a kaptár és a nap és a köztük levő szöget és távolságot. Tehát így, és ezt át is tudják adni, le tudják kommunikálni a többieknek. Tegyük fel, el tudják mondani, hogy milyen irányba, milyen távolságra van egy jó mező. Tehát mindig azt válasszák, ahol bőrség van, tehát a logikus, tehát hogy ösztönös is, meg logikus is, hogy olyan virágokat, meg olyan termésre mennek, amiből a legtöbb van, és a legközelebb van, tehát hogy valahogy úgy számolják, hogy az egész ilyen gazdaságos legyen.
1: Jó, hogy mondtad, hogy kommunikálnak, de hogyan kommunikálnak?
0: Konkrétan van egy táncuk, amely egy 8-as, amelynek, tehát körbefutnak egy ilyen 8-asra hasonlító pályán. Tehát a 8-asnak az átlója, a szöget írja le a virágmező fele, és a táncnak az intenzitása, a távolságot. Ezt emberileg is meg lehet fejteni konkrétan. Tehát ha valaki levideózza, és nagyjából tudja, hogy mi mit jelent, akkor megtalálja ezt a pontot, amit leírnak. Tehát ez meg van fejtve, ez a kommunikáció. Ez egyik kommunikáció, mert nyilván vannak más, tehát van feromon alapú kommunikáció, meg például, hogyha egy rajt befog az ember és betesz egy új kaptárba, vagy valami mozgás történik, arrébb teszünk egy kaptárt, egyből megjelennek a méhek, elkezdenek szellőztetni a bejáratnál, úgyhogy behúzzák a potrohukat, hogy több feromon tudjon kijönni, és az a célja ennek, hogy a többiek könnyebben megtalálják őket ilyen alapon. Tehát ha 10 centit mozdít az ember egy kaptáron, már egyből észreveszik, és már jeleznek, hogy könnyebben megtalálják őket a hazatérők. Tehát ez neki nagyon pontos a hely. Tehát nem a kaptár színe számít, hanem az, hogy hol van. Tehát ha egy kicsit elmozdítja az ember, vagy kicseréli, nem a saját kaptárukba, hanem a saját helyükre, mint pozíciót.
1: Szoktak egymástól rabolni, vagy mondjuk összeverekedni?
0: Tehát a méheknél ez az elégtudat valahogy nem létezik, és főleg, hogyha a természetben már nincs nektár, vagy nincs virágpor össze, mikor szárazság van, nagyon kell ügyelni, hogy ne rabolják ki egymást, mert ugye igyekeznek minél többet begyűjteni, és kutatják egymást, és leszoktuk szűkíteni őket, hogy a nagyon szűk bejárat legyen össze, ami azt jelenti, hogy akkor az őrök könnyebben tudják kontrollálni a betolakodókat. Ha véletlenül egy gyenge család, vagy anyátlan, vagy valamilyen gond van, akkor azt leülik az anyát, és ha egy anyátlan család, az már nincs mi összetartsa. Tehát azok igazából megadják magukat, és hozzácsatlakoznak a rablókhoz, és tehát egy ilyen elég csúnya folyamat lesz, hogyha...
1: És nincs olyan tényleg most így, hogy a családon belül mondjuk kijelölnek egy új anyát, vagy ilyesmi nem létezik
0: de van
1: nálam?
0: Ilyen. Van ilyen, de egy dolgozóban nem lehet már soha anya, mert nincs petefészke kialakulva. Tehát ahhoz, hogy érett petefészke legyen, ahhoz lárva korától egész, tehát 16 napot tart, amíg egy petéből anya lesz, végig mépempővel kell táplálni. Tehát ezt már pete vagy álca lárva korában döntik el, hogy miből mit nevelnek. Ilyenkor szezonban, amikor kezdenek rajozni, akkor az anya mindig pár petét anyabölcsőbe vagy magba rak, amit külön úgy nevelnek, hogy abból legyenek az új anyák. Az öreg anya tehát könyv szerint, mert nem mindig így történik, mert vannak utórajok is szűzanyákkal, de az öreg anya általában kirepül a fél állománya, ez egy raj, és marad egy szűzanya benn, ami majd bepárzik, és viszi tovább a vonalat. Elméletileg, mert van, amikor sérülhetnek anyák, akkor leváltják, tehát hogy elég komplex a dolog. Tehát ha például valamelyiket megfogom az anyát, mikor megfestem, vagy valami, lettörik a lába. Legtöbb esetben látják a mélyek, hogy sérült, és leváltják. Tehát azt jelenti, hogy váltó bölcsöket húznak, és ilyenkor általában csendes váltás van, tehát pár hónapig, hétig a két anya egymás mellett is működhet, de ez általában ritka, tehát viszonylag ritka. Meg amikor kikelnek, mert általában sok bölcső van, tehát egyből leszúrják egymást, amelyik leghamarabb kikel, az meccs próbálja a többit megszúrni meg. Tehát nem olyan idilli a helyzet, hogy...
1: A családon belül...
0: Igen, de ez igazából minden azt szolgálja, hogy a faj túléljen. Ha megsérül egy mi, azt egyből kidobják, ott nem, ilyen spártai az egész, tehát nincs mit... De ez érthető, mert ugye a betegségek még minden tönkre tehetné őket, tehát nagyon fontos ez, hogy...
1: És az a kidobott mély, az el is hagyja úgy a családot? Vagy ezt, hogy
0: az igen, képzelni? Annak vége, tehát annak vége.
1: És az meg is halad.
0: Ja, de az már olyan is, hogy nem életképes, tehát mit tudom, hogy megsérül vagy. Nyilván az öreg mélyek állítólag kinnalszanak, most nem tudom igaz, hogy nem, hogy ha elpusztulnak, akkor ne terheljék a családot még azzal, hogy a hullákat kihordják, tehát... meg szemetet, meg mindent, egy darab nágont, vagy leveleket, ha tudják, amelyek kihúzzák a kaptárba, nem? Tehát takarítanak egyfolytában. Sőt, van, amikor lerágják a nájlont, és úgy húzzák ki darabokba, vagy valami, ha bekerül ilyen idegen anyag, ami nem fa, vagy viasz, vagy ilyesmi.
1: Szóval akkor ők rendben tartják igen. A helyüket.
0: Igen. Itt is vannak különböző szintek, hogy melyik mennyire takarít. Ez fontos, hogy a betegségek ellenállóbbak így.
1: Olvastam olyat, hogy csökkennek a számuk. Ezt tudom, hogy nekem már elmondtad így négy szem közt, de miért is van ez, vagy hogy is van ez?
0: Tehát egyrészt ezek az adatok, ezek általában minden rovarra érvényesek, tehát nem csak a méhekre. A méhek azok, mivel hogy most már egy iparágazat ráépül, valamilyen szinten potlódnak. Vannak betegségek, amelyek ugye viszik meg problémák, de szerintem ez egy sokkal tágabb probléma, tehát nem csak a méheket, főleg nem a méheket, hanem általában a rovarokat meg a beporzókat érinti. Intenzív mezőgazdaság, akár a szúnyogirtások meg hasonló, ahol azok ugye nem igazán kímélik a többi rovart se. Ha csak nem, most nem vagyok szakértő, ha csak nem biológiai szúnyogírtásról van szó, amely csak a lárváikat érinti, ha jól tudom. Igazából ez a lényeg, hogy szerintem túl van mérgezve, terhelve. Úgy a méhek, mint az emberek, meg más állatok szervezete, csak mivel hogy a rovarok viszonylag kicsik, a dózis is sokkal kisebb, hogy ártson nekik. Tehát.
1: Te hány éve méhészkedsz?
0: Nekem úgy volt, hogy elég kisgyerek voltam, amikor nagyapámhoz falura valaki hozott méheket, és akkor így odaszoktam. Adott nekem családokat, meg ott segítettem sokat, tehát sok évig így. Aztán abban maradt, mert iskola, meg egyetem, meg hasonló. És vagy 6 éve, 7 éve újra kezdtem itt Magyar Létán, vettünk egy telket, és elkezdtünk méhészkedni.
1: Hány méh családod van?
0: 60 körül, 60 valahány.
1: Ez jónak számít, nem?
0: Hát hobbinak már egy kicsit sok. Ha főállásban lennék, akkor kevés lenne. Tehát ilyen határeset.
1: Miért fontos nekünk embereknek a méhek?
0: Hogy másnak miért, nem tudom. Nekem, én szeretek a méhekkel dolgozni. Én engem a méz annyira nem izgat. Nem is eszek sok mézet. Nekem, hogy mondjam, furcsa ez, de is mondhatnám, hogy ilyen lazítás, de igazából már nem az, mert azért kell velük dolgozni egy csomót. De szeretek méhészkedni, meg ott kertészkedni is. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Összevág a
0: kerület. Igen, igen.
1: Hogyan segíthetünk nekik mi, a méheknek, hogy kicsit könnyítsük úgymond az életüket?
0: Hát ez szerintem elég komplex dolog. Társadalmi szinten lehet segíteni. Egyedi szinten nyilván úgyis csak sok kicsi sokra megy alapon. Szerintem valamilyen szinten normalizálni kellene a vegyszerhasználatokat. Tehát nem mindenhol bemászni a természetbe. Sok helyen kellene hagyni érvényesülni a természetet. Szerintem az lenne fontos, hogy legalább az ilyen kis háztáji kertészetekben, meg udvarokon ne permetezzünk meg. Nem csak a méhek vagy más rovarok miatt, hanem saját egészségünk miatt is. Nekem is van 50-60 gyümölcsfám, én soha nem permetezek. Amilyen olyan, de megelégszem azzal, és legalább tudom, hogy nem mérgezem magam.
1: Az elmúlt percekben Maki Ferenccel, méhésszel beszélgettem a méhekről, az életükről és arról, hogy hogyan is kommunikálnak egymással.

Ezzel zöld percek környezetvédelmi rovatunk a végéhez ért. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra!

zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az Európai Bizottság elégedett Románia hiánycsökkentő intézkedéseivel. A közalkalmazotti bértörvény tervezete nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól, mondta Puzláru. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, Amakos elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia hatékony intézkedéseket tett a túlzott költségvetési hiány korrekciója felé, ezért esetükben nem javasolnak újabb lépéseket a túlzott deficiteljárás keretében. Derül ki az idei európai gazdasági szemeszter tavaszi csomagjából, amelyet tegnap ismertetett az Európai Bizottság. A jelentés ajánlásokat is megfogalmaz. Egyebek mellett azt javasolják, hogy Románia továbbra is tartsa be a nettó kiadások növekedési ütemére vonatkozó korlátozásokat, növelje a védelmi kiadásait, gondoskodjon arról, hogy az energiaárak emelkedésének hatásait enyhítő intézkedések ideiglenes jellegűek legyenek, tegyen további lépéseket a közpénzügyi fenntarthatóság védelméért, többek között a nyugdíjreform teljes körű végrehajtásával, és növelje az adóbeszedés hatékonyságát. Az EB javasolja továbbá Romániának, hogy minden szinten javítsa a közigazgatás minőségét és hatékonyságát, erősítse meg az állami vállalatok vállalatirányítási keretrendszerét, és ösztönözze a környezetvédelmi infrastruktúrába, valamint a fenntartható és biztonságos közlekedésbe történő beruházásokat. Drágos Puzláru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól. Tegnapi sajtótájékoztatóján az ügyvivő tárcavezető elmondta, a tervezettel kapcsolatban az elmúlt napokban megfogalmazott bírálatok egy része jogos. Számos kritika azonban a törvényjavaslat félreértelmezéséből ered, és vannak cinikus manipulációnak minősíthető reakciók is. Puzláru ismét leszögezte, hogy az új törvény bevezetésével egyetlen közalkalmazottnak sem fog csökkenni a jövedelme. Elismerte, hogy vannak hiányosságai a tervezetnek. Beszámolója szerint ezekről is beszéltek a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseken, és a hibákat javítani fogják. Az alapelvek azonban egyértelműek. A potlékok több mint felét megszüntetik, és világos, átlátható bérezési szabályokat vezetnek be. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát, az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, Amakosz. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség, jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. A visszajelzések alapján már most látható, hogy mi nehezedik teherként a középiskolásokra. Problémát jelent, hogy a román nyelv oktatása a magyar diákok számára még mindig nem megfelelő. Az utolsó iskolai években szinte csak érettségi központú a tanítás, sem a diákoknak, sem a tanároknak nem jut idejük, terük egyébre. A középiskolások leterheltek, a diákszervezetek javaslatait pedig nem veszik eléggé figyelembe a döntéshozók. Sorolta a Krónika megkeresésére Lázár Attila Makos elnök, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum 11. osztályos tanulója. Az ország diákjóléti állapot felmérést azért indította a Makosz, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Óriási öröm, hogy egy nappal a Nemzeti Összetartozás napja előtt jelenthetem be, hogy az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddigieknél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni, idézi a nyilatkozatot az MTI. Hozzátettem, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet óvatunk tartalmából. Pál apostolom a beliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. A magyarországi Simon Döme András, a Besenyődi, a Leveleki és a Magyar Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Simon de Ma András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyar Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 12. részből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagydatörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt, ha lehetséges.

véges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzz le a jóval a rosszat. Nagyon eltöprengtem az egyik bibliai versen, kedves testvérek, a 18. versen. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt olvashattuk ott. Milyen egyszerűen hangzik ez, milyen könnyű feladatnak tűnik. Éljünk minden emberrel békességben. Hadd kérdezem meg, könnyű feladat ez? Tényleg annyira könnyű békességben élni minden szomszédoddal? Könnyű jó kapcsolatot ápolni mindig, minden nap a szüleiddel, az anyósoddal, az apósoddal? Mindig olyan egyszerű és békés a kapcsolatod a munkatársaiddal? Hát, egyszerű feladat ez. Legalábbis annak tűnik, a valóságban nagyon nehéz. Hiszen nem mindig egyszerű a rokonainkkal. Van, amikor nehéz kijönni a munkatársainkkal. Van, amikor nehéz békében élni a másik emberrel. Sokszor könnyű ezt mondani, de gondoljunk csak bele. Most vagyunk nem is annyira régen túl egy kampány időszakon, ahol azt láthattuk, hogy sokan egymásnak feszülnek, ahol sokan megharagszanak a másikra, azért, mert máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekről, pártállástól függetlenül. Sokszor egymást próbálták, finoman szólva, nem szeretetteljes megnyilvánulásokkal meggyőzni, hogy már pedig kinek van igaza. És gondoljunk bele, vajon Jézus erre bíztatott bennünket, hogy egymást torkának essünk. És mindig olyan megrázó számomra, amikor erről a témáról beszélgetünk, hogy mennyire profin tudjuk egy-egy politikai vezető szavait idézni, és azon töprengtem, bárcsak így idéznénk a Bibliából is. Tudsz szeretetben élni azokkal a testvérekkel is, akik máshogyan gondolkodnak bizonyos kérdésekben? Hát a békesség lényege, szeretett testvérem, az, hogy két személy egymással harmóniában élhessen. Nem feltétlenül azt várja az Úr, szerintem, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember a legjobb barátod legyen. A békességnek a lényege az, hogy el tudom fogadni a másikat akkor is, ha bizonyos dolgokat máshogy lát az életben. Békében élsz másokkal. A lényeg az lenne, ehhez két ember kell mindig, nem tudom, hogy hány emberrel rossz most a kapcsolatod. Amikor azokra az emberekre gondolsz, akikkel nem vagy jóban, ki tudod jelenteni őszinte szívvel, hogy amennyire rajtad áll, megpróbáltál velük békességben élni? Amennyire rajtad állt, amennyire tőled tellett, megpróbáltál jóban lenni velük? Emlékezz Jézusra, akinek nem számított, hogy kiről van szó, békességre törekedett. Az, hogy elutasították többen, az egy másik kérdés, de amennyire rajta állt, a békességre törekedett. Én erre bíztatlak téged, hogy amennyire rajtad áll, élj te is békességben mindenkivel. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, lelki szemeink előtt látjuk azokat az embereket, akikkel olyan nehezen tudunk zöldágra vergődni, vagy lehet nap mint nap van velük valamilyen jellegű, típusú konfliktusunk, és már lehet, hogy akkor idegesek vagyunk, ha tudjuk, hogy mondjuk délután velük találkozunk. Tudjuk, hogy nincs ez rendjén, és köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket a mai napon. Nem feltétlenül az a küldetés, hogy mindenki a legjobb barátunk legyen, hanem sokkal inkább az a küldetés, hogy amennyire rajtunk áll, amennyire rajtunk múlik, békében és szeretetben éljünk mindenkivel. Köszönjük, hogy te nem csak leírtad ezt nekünk, te nem csak elmondtad ezt nekünk, hanem példát mutattál a fiad

életében, amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, amennyire rajta állt, megtette. Segíts, hogy mi is ilyen emberek lehessünk, amennyire rajtunk áll, azt megtesszük. Így áld meg a napunkat, kérünk, hallgass meg. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ádám. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 4-től 8-ig terjedő verseiből. Utazások, kirándulások alatt talán már jártunk olyan hegytetőre épített kilátóban, ahonnan a táj szépségében gyönyörködhettünk. Aki igazán szereti a természetet, szinte áhítatos csendben tekintget körbe a kilátóból, olykor megállva, hogy egy-egy kisebb részletet is megfigyeljen. Talán egy lombok között meghúzódó, piros tetejű házat. Nem egyszer igénybe vesszük ilyenkor a legtöbb kilátón elhelyezett messzelátót. Általa szinte kézzel foghatóan közel kerül hozzánk egy kis részlet, talán a piros tetejű ház verandája, és kedvünk volna az ott üldögélő férfit megszólítani, vagy megérinteni. Ilyesmi történik most velünk. Eddig a teremtési hét napjának kozmikus távlataiban gyönyörködhettünk. A teremtett világ teljes panorámájában, amelynek során az univerzum, majd a természet tárult elénk, végül ezen belül, de még nagyon távolian, az ember. A második rész negyedik versétől kezdve azonban egy másféle szöveg, egy új ősforrás kezdődik, szervesen illeszkedve az előbbi ős szöveghez, amely most már Istent nem Elohimnak nevezi, hanem azon a titokzatos néven, amellyel Isten Mózesnek mutatkozik meg az égő csipkebokorban, Jahve. Ezt a nevet a hívő zsidók soha nem ejtették ki. A Bibliában leírva így szerepel a tetragrammaton, a 4 héber betű magyarra átírva, J-H-V-H. És mivel soha nem mondták ki, az eredeti kiejtést ma sem ismerjük, a Jahvé csak az egyik megközelítése. A most következő új szövegen át, mint egy távcsövön, szinte közvetlen közelből szemlélhetjük az embert, egy kert közepén, az Édenben, a paradicsomban, amíg körülötte eltűnik a teljes panoráma, az univerzum és a természet. Már is a történelem bölcsőjét láthatjuk magunk előtt, a mi bölcsőnket, hiszen a történelem az emberrel kezdődik. Vagy így is mondhatnám, hogy eddig arról hallottunk, ki ennek a kozmikus drámának a rendezője, és hogy megjelenik a föld színpadán a főszereplő, az ember, Ádám, és íme kezdődik az első jelenet. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ne felejtsük el, az ősi szöveg képekben beszél, mint a hieroglifek, s nekünk a képek értelmét kell megértenünk, le kell tudnunk fordítani. Ha lefordítjuk, az ember eredetét és méltóságát olvashatjuk ki a képekből. Erről így beszél a kép, megformálta az Úristen az embert, azaz Adam,
a föld porából, azaz Adams. Tehát az ember Adam földi, földből való, földre szabott. Teste anyaga a földből emelkedett ki, azzal rokon és odatér vissza. Ezzel az anyagból való eredetre utal a kép. Ugyanakkor sajátos méltóságra is, amikor ezt olvassuk a képről, az élet leheletét lehelte orrába. Azaz, Isten olyan kapcsolatot teremtett Ádámmal, mint egyetlen más teremtményével sem. Lényéből lehelt leheletet a földből való földi életébe, és így lett az ember élő lényé. Olyan élő lényé, akit, ha szabad így mondanom, nem sokára letegez majd az Édenben, s aki, mint gyermek az apját, visszategezheti. Talán nem jó egy képet másik képpel magyaráznom, de amíg az ősi szöveg fölé hajoltam, és kutattam a képek értelmét, eszembe jutott egy diákkori élményem, amikor édesapám először vitt el egy, akkor igen neves, szobrászművész műtermébe, akit alkotó, teremtő munka közben ismerhettem meg. Lenyűgözve figyeltem, miként gyúrja, vizezi az anyagot, s hogyan gyömöszöli formája. Szinte előttem elevenedett meg a sár emberré. Az a sár darab sár volt, agyag, anyag, és mégis megszólalásig ember. Ugyanakkor maga volt a művész is, hiszen teremtő lénye hozta létre, ihletett művészi lényét is belegyúrta. Egyszerre volt az elkészült mű, agyag, ember és a művész. Csak éppen nem élt. Adam élő lényé is lett, mert a művész maga volt az Úr. Erről beszél az ősi szöveg képe. De hogyan egyeztethető össze ez az ősi szöveg, ez az ősi kép, a tudomány által elfogadott evolúció fejlődés tannal? Nem itt ütközik össze különösen éppen a hit és a tudomány? Talán nem. Amit az emberről mond a 139. Zsoltár, miért ne érthetném az emberiségre is, egy nagy német tudós és teológus átfogalmazásában valahogy így? Bizony te alkottad első sejtemet, te takargattál engem a tengerek, majd a föld méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én lényem, amikor még ős nyálka voltam, amikor titokban tovább formáltattam és idomítattam, mint egy a föld méhében. Látták szemeid az én alakuló testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. Az évmilliók is, amikor mint előembert, milliónyi évekig tartó fejlődés egy pontján néven szólítottál, megismertetted magad velem, magasztos tekinteted elé hívtál, egyedül álló méltósággal felruháztál, olyannal, amit egyetlen állatnak sem adtál. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azok summája. Azt az időpontot, amikor Isten az embert a teremtmények közül előhívta, ám nevezzük ezt a kort pleisztocén kornak, és valami különös módon megalkotta, ám nevezzük ezt a különös módot a tudomány nyelvén szaltációnak, ugrásnak, ezt az időpontot írja le az ősi szöveg képekben így,
Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Az Adamahból való Adam alatt miért ne érthetnénk a még földhöz kötöttet, a még nem embert, az előembert, akibe Isten az élet leheletét lehelte. Azaz, akit sajátos módon megérintett, hogy valóban ember legyen. Mintha erről beszélne a Sixtus kápolna híres mennyezeti freskója is. Michelangelo a maga zsenialitásával a titkok titkát festette meg, amikor az ember teremtését ábrázolja. Ádám ott van már, de az egész mű érzékelteti, hogy még nem egészen ember. Még csak ember jelölt, az emberi lét várományosa. Félig felegyenesedve fekszik, álomitas kábulatban, de földhöz is tapadva, mégis az Isten felé révedezve, aki feléje lebeg. Ádám teste már kész, mindene kész arra, hogy egészen kiemelkedjék a földhöz tapadságából, felegyenesedjék, két lábra álljon, és Isten elé lépjen. Ekkor történik az a csoda, hogy a Teremtő kinyújtott ujjáról átpattan a szellem szikrája, az ember kinyújtott ujja felé, és átjárja az egész embert, enélkül a földön maradna, földhöz tapadva. A teremtmények magasabb rendű fajtája volna, isteni érintés nélkül is, de valóban ember mégsem lenne. Michelangelo az előember utolsó pillanatát, korszakát ábrázolja. Érezni a kép szemlélése közben, hogy ezután az isteni érintés után válik az előember igazán és valóságosan emberré. Tehát mai ős szövegünk értelmezésében, az ősi kép lefordításában nem az a hangsúlyos, hogy az Úr közvetlen az Adamahból, a föld porából formálta Adamot, a földi embert, vagy az Adamahból évmilliók során kifejlődött, de még földhöz tapadt előember féléből, hanem az a lényeg, hogy az Adamahból való Adamot ő akarta, ő kreálta, ő a szerző. Nem szabad tehát elakadnunk eredetünk hogyanján, hiszen arra a tudomány is számtalan, sokszor egymásnak ellentmondó választ ad. Túl kell látnunk a képes beszéden, és mögötte fel kell ismernünk eredetünk okát és okozóját, a Teremtő urat és akaratát. Aki embert akart, és ezért lett ember a földön. Hogy miért akarta, és mit akart vele, arról már a hatodik teremtési nap szövegével kapcsolatban szóltunk. Végül azt olvassuk az ősi szövegben, ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Az Éden, vagy más szóval paradicsom, egyrészt helyet jelent. Az ember az emberiség bölcsőjét. Másrészt állapotot is. Isten közelségét az emberhez, amikor közvetlen kapcsolatban volt Isten Adammal, és Adam az Istennel. Zavartalan, tiszta kapcsolatban. Ezt a zavartalan, tiszta kapcsolatot ígéri Jézus Krisztus a kereszten bűneit megbánó Latornak, amikor ezekkel a szavakkal fordul hozzá. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. De nekünk is ezt ígéri,
ha ezen az embervértől bemocskolt bolygón életünk kínzó keresztjéről, utolsó erőnkkel talán, de egész lényünkkel ő felé fordulunk, az Édent, a paradicsomot ígéri. Az Istennel való tiszta, ősi és zavartalan kapcsolatot, amelybe az Adamból való Adamot helyezte, teremtette a kezdetek kezdetén. Egész lényünkkel forduljunk most felé és hozzá.

0: Az elmúlt percekben a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
1: Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Isten üzenete ma a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének a 14-től 21-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Simon Döme András, a magyarországi besenyődi, leveleki és magyar református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül, valamint ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Ádám című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Rövid híreink először címszavakban. Holnap az ECOFIN várhatóan jóváhagyja Románia negyedik kifizetési kérelmét. Az oktatás nem igazodik a 21. századi tizenéves valós igényeihez, a MAKOSZ elnöke szerint. Magyar-ukrán megállapodás született a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről. Alaposan meg kell mosni a gyümölcsöket, az eper is tartalmazhat növényvédőszert. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Románia rendelkezésére álló helyreállítási források több mint 60%-át hívta le eddig, jelentette ki Drágos Puszláró európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter tegnap. A tárcavezető sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei tömörítő tanács, az ECOFIN, holnapi ülésén várhatóan jóváhagyja Románia negyedik kifizetési kérelmét. Az ebben szereplő, illetve a harmadik kifizetési kérelemből felszabadított összeggel együtt a következő időszakban mintegy 3 milliárd euró érkezik az országba a helyreállítási alapból. Ezzel a lehívott források aránya meghaladja a 60%-ot. Az erdélyi magyar középiskolások mentális állapotát, az oktatási rendszerben tapasztalható leterheltséget térképezi fel a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, a MAKOSZ. A Románia 15 megyéjében aktívan működő szövetség jól vagy, tényleg, elnevezésű országos diákjóléti állapot felmérésének elsődleges célja, hogy elkészüljön a diákokat érintő oktatási problémák országos térképe. Az országos diákjóléti állapot felmérést azért indította a MAKOSZ, mert a szervezet meggyőződése, hogy hiánypótló kezdeményezés, ugyanis a diákok mentális egészsége és jóléte nem mindennapi téma a romániai közéletben. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbségi oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, jelentette be a magyar miniszterelnök tegnap este a Facebookon. Magyar Péter azt írta, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Bizonyos gyümölcsfajták esetében a fogyasztóknak érdemes fokozottan odafigyelniük, mivel ezekben gyakrabban fordulnak elő növényvédőszer maradványok. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átfogó jelentése szerint a legszennyezettebb gyümölcsök közé az eper, a szőlő és a narancs tartozik. A vizsgálatok során több ezer emberi fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség mintát elemeztek a különböző európai országokból, számolt be a Digi24.ról hírportál. A szakemberek azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy a gyümölcsöket fogyasztás előtt mindig alaposan mossák meg folyó víz alatt. A táplálkozási szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a gyümölcsfogyasztás előnyei messze felülmúlják a növényvédőszer maradványokkal kapcsolatos kockázatokat. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 bani.

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma többnyire felhős lesz az égbolt, a délutáni órákban viharos időjárásra, esőzésre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen

0: kicsi, sokra négy.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök Daily magazin műsorunkban június 4-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Juhász Gyula magyar költőtől származik, aki ugyanezen a napon született, és így szól. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szív veréseivel.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallják. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután áhítat csendül, utána aktuális összeállításunk következik. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor versrovatunkkal várjuk Önöket, melyben ma Kassák Lajos Harangszó című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvi műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom ma Önöket, ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában.

0: Irodalmi kincsek rovatunk mai részében a lírai költészet egyik meghatározó műfajáról, az elégiáról lesz szó. Szerkesztő Szabó Anita.
1: Irodalmi kincsek.

Szeretettel köszöntöm irodalmi kincsek rovatunk hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai részben a lirai költészet egyik meghatározó műfajáról, az elégiáról lesz szó.

0: Az elégiát a dallal és az ódával szemben az jellemzi, hogy abban nem a friss benyomásokból közvetlenül fakadó érzelmek, hanem a visszaidézett benyomások lelki szemlélődés, a visszaemlékezésből fakadó, azaz válaszérzelmek nyernek kifejezést. Az elégia tulajdonképpen szemlélődő líra, elmélkedő költészet. Az elégiában a költő lelke mintegy elvonva magát a külvilág friss behatásaitól, saját belsejébe mélyed. Az ott összegyűlt emlékképeken, emlékein járatja figyelmét, s a világot és az életet ezeken át közvetve nézi. Az elégiában nincs meg sem a dal könnyű közvetlensége, sem az óda elragadtatása, mindegyiknél nyugodtabb, részletezőbb. Szemlélődő tartalmánál fogva távolabb áll a szorosan vett lírai fajok szangvinizmusától, jelleme inkább melankolikus. Néhány leírás az elégiát hidalnak tekinti, régi kifejezés szerint siralmas éneknek, s lényegét abban látják, hogy abban bizonyos mérsékelt bú, panasz, fájdalom van kifejezve. De az ilyen meghatározással az a probléma, hogy a műformákat hangulati tartalom szerint osztályozza, melyeket magukba foglalhatnak, de amelyekkel nem azonosak. Az ilyen meghatározás egyrészt igen tág, mert szinte a bánatos dal is elégia volna, másrészt igen szűk, mert a nem éppen bús, de az emlékképeken alapuló költeményeket mintegy kirekeszti. Tény az, hogy a szemlélődés, a visszaemlékezés többnyire hajlandó melankolikus színezetet fölvenni. A felidézett emléktárgya akár jó, akár rossz volt az az emlék, némi szomorú tónust mindig kap. A görögöknél az elégia, mint aféle fél epika, fél líra, az eposz után fejlődött ki, s átmenetül szolgált a tulajdonképpeni líra gazdagabb felvirágozásához. Az Ion törzs, amely az eposzt megteremtette, indította meg az elégiával az alanyi költészet fejlődését is. Az addig kizárólagosan használt, folyton előretörő hexameter közé, a pentameternek kétszer is magába visszahajló formáját vegyítve, némi versszakokra tagolódást és lírai elemet vitt az egynemű epikai tárgyalásba, az inkább leíró és elbeszélő hexameterrel és az inkább alanyi, zenei pentameterrel. Szerencsésen kifejezte a szemlélődés jellemét, a külvilág és a belvilág egymásra hatását. A versformát annyira emműfajmi voltához tartozónak tekintették a görögök, hogy minden disztihonban írt költeményt elégiának neveztek, az epigramma kivételével, úgyhogy e név alatt szerepeltek Kallinosznak az elégia állítólagos kezdőjének és Tyrtaiosznak, Harci, Szólonnak, Teognisznak politikai és etikai, Mimnermosznak szerelmi s a legjelesebb elégia költőnek, Szimónidésznek, gyászos elégiái. Az elégiát a görögöknél rendszerint lakomák alkalmával, ivóest elégián adták elő, fuvola, tehát nem lant kísérettel, úgy, hogy előbb némi dallamot játszottak fuvolán, bevezetésül az emelt és meghatott hanghoz, melyen az elégiát szavalták, s a fuvola közben is többször megszólalt. A rómaiaknál Ovidius művelte az elégiát legtöbb szellemmel, a szerelmi elégiát pedig Tibullus és Propertius sok érzéssel. A mai elnevezésű elégia a reneszánsz korban alakult ki. Az újkori európai irodalomban csak olyan költeményre alkalmazták az elnevezést, amely csendes szomorúságot, bánatot, fájdalmat fejezett ki. Ez a mai elégikus hangulat a görög gyásztalokra vezethető vissza. Az újabb költészetben a lírai műfajok határozottabb kialakulásával és az új technikai formák kifejlődésével nyerte el az elégia a fent kifejtett jellemét. A németeknél a 18. század óta nagyban művelték, és nemes klasszicitásával kitűnik Goethe Római elégiák című műve. A franciák közt legnagyobb mesterei az elégiának Lamartine és Victor Hugo. Nálunk is már a 16. századtól fogva maradtak fenn elégiaféle költemények, az úgynevezett jerémiádok. De mint műfaj, a 18. század végén lépett föl a francia mintákat követő Ányosnál és azután többeknél mind klasszikai, mind modern formában. A magyar költészetben Janus Pannonius a humanista poétikai törekvéseknek megfelelően írja latin nyelvű változatos tematikájú disztihonos elégiáit, mikor a táborban megbetegedett, valamint a roskadozó gyümölcsfa című költeményeket. Hallgassuk is meg most, amikor a táborban megbetegedett című versét előadja Papp Zoltán színművész.
1: Janus Pannonius, mikor a táborban megbetegedett. Kálnoki László fordítása. Táborozom, költő létemre, s nem remegek, ha gyors paripán száguld, és nyilatont a pogány. Más rémít, ártalmos láz fene lángja emészt el, kardnál metszőbb tűz marja fogyasztja tüdőm. Hogyha talán élsz még, hosszan kínlódj, Prometheus, sírban mázsás kő nyomja a csontjaidat, mert te vagy emberi fajtánk legfőbb bajkeverője. Vétked lett valahány rút nyavajánknak oka, mert te, ravasz csellel, megloptad az ég kupoláján tündöklő napnak mennyei fákja tüzét. Bosszúból halált, s a halált okozó nyavajákat küldte reánk a dühös, megcsalatott Jupiter. Ó, én háborodott. Odahagytam az árnyat, a békét, csábítottak a vadharcok, a trombita szó. Korság, sápat félelem és dű, rút nyomor, áldázarcú vérontás táborozik ma velem, és a nehéz életmódhoz túl gyönge tüdőmnek hőség, por, zivatar, s éjj hideg sokat árt. Mi jó volt csacsogó csermely partján heverészni, hűs árnyékot adó tölgy terebélye alatt, válogatott könyvek szépségein elgyönyörödni, s almát szedni a fák roskatag ágairól. És én mégis vas lábvért elövesztem a lábam, bölcs intelmek elől eldugaszolva fülem, s testem olasz földön vert páncéllal borítottam, vértben vért ellen vívni vitézviadalt. Most élvezhetem azt, mire oly makacsul törekedtem. Hős haditetteimért itt a magas jutalom. Írok, s érzem közben a lázrohamot közeledni. Dermesztő fagya már terjed a tagjaimon. Új hegyeim s lábujjaim is már eljegesedtek. Olykor szinte megáll majd szaporáz üterem. Födjétek, szolgák, remegő testem takarókkal, bár azokat később sorra a földre dobom, mert már szinte kigyúlok a hőtől, mint az a fákja, mely kénhez közelít, s lángja magasra lobog. Ez makacsul pusztít ideben, nyomorult kebelemben. Vidd a meleg takarót, vidd a pokolba, fiú! Mely Isten zúdítja, Reám, ó Etna, a lávád? Tán ereimben for láng habodó Flegeton. Jaj, nekem, égek! Látogatóm, adj hűs vizet innom, tengert árasz rám oltani lángjaimat. Nessusnak vértől csepegő ingével a testén Herkules égett így egykor az Oita hegyén. Mi bűn hozta könyörtelen istenek árva fejemre bosszutokat? Mi lehet bennem a gyűlöletes? Büntessétek a bűnt, hadd vesszen a gyilkos, a rabló, s templomfosztogató, hisz van ilyen sok ezer. Főbusz papja vagyok, s dalaim még szárnyra se keltek. Óvjátok legalább addig az életemet. Sok versem van, amely végső csiszolásra szorul még. Sok versem töredék lesz, ha be nem fejezem. Elkövetett bűneim soha nem tagadom, de ha még oly bűnösen éltem is én, becstelenül sohasem. Mentsetek engem fel! Bármit cselekedtem, a bűnös bánata egyszer, mint bűne bocsánata is. Érzem, mint közelít az a végső pont, hol a testből napjai fogytával lelkem is elmenekül. Ó kéklő égbolt, ó dombok s zöld füvű rétek, ó kristálypatakok s zöldbe borult ligetek, együtt távoz a minden az édes napsugarakkal, s S mit hagyok emlékül? Jaj, csak a puszta nevem. Drága barátaim, ott ássátok nékem a sírt, hol harmad gyöngyöktől csillog a zöld s buja fű, dúslombó erdők s a kies rónák közepette, hol nimfák járják ünnepi táncaikat. Ott, hol a lágy szellőfuvalom csupa balzsamos illat, és a dalos madarak bús dala zeng epedőn. S hogy ne boruljon mély feledés rám néma síromban, azt akarom, hogy e vers álljon a sírkövemen. Itt nyugszik Jánusz, kivel ősi Dunánkhoz először jöttek a Szent Helikon zöld koszorús szüzei. Ezt a dicsőségét, ó, hagyd meg a holdnak, irítség. Rossz akarat, kíméld, hűlt borait legalább.
0: Janus Pannonius, Mikor a táborban megbetegedett című versét előadta Papp Zoltán színművész.

0: Batsányi János börtönévek alatt írt költeményei alkotják a Kufstein-i elégiákat. A ciklus darabjai többnyire a fájdalom és veszteség belső élményét tükrözik. Ilyen a Tűnődés című vers 1795-ből, valamint Arab és a madár, szintén ebből az évből. Ezt a költeményt adja elő Sinkovics Imre, a Nemzet színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész.
1: A rab és a madár. Dulci laborum decipitur sono. Horácius. Te cifra kis madár, miért hagyád el már elmét kecsegtető, s a búban elmerült gyötrelmes árva szívet, veszélyes aggódásiból édes deden serkentgető érzékenyéneked. Vagyis, mivel köszönjem én neked, hogy bús magánosságomban meglátogatsz, s hogy amit embertől szívem hiába vár, vígasztalást és kedvet adsz. Ékes szavú, szép tollú, drága kis madár, mivel köszönjem én meg ezt neked? Fel-fel röpülsz rostélyos ablakomra, bízvást előmbe állsz, s úgy kandikálsz majd bévasalt szűk rejtekembe, majd elfogyó sovány ábrázatomra, s vígasztalásidért hálát mosolygó bánatos szemembe. De nem sokára tőlem megint elválsz, s a búnak e felhőkig ért boldogtalan lakóhelyéről, szárnyadra kelvén, újjólag leszállsz a várfokára, vagy még tovább a ma sebes folyónak zúgó partjain büszkén emelkedő bokros halomra, s onnan szokott örvendezésed kellős verőfényes hegyéről, onnan tekintgetsz fel homályos ablakomra. Ott hangzik újra kedves éneked, a fenyvesek tollas polgárinak bút gondot elfelejtető, s a városokban fonnyadó kevély halandók, szemet csaló tündérhívságinál százszorta méltóbb, boldogabb s szebb életéről. Ott hangzik édes éneked a halmok, erdők, völgyek, stérmezők szárnyas lakossinak önként jövő, szünetlen változó, mindenkor új, mindenha víg, s mindig örömmel teljes ünnepéről. Ott hangzik, ott zeng éneked az e kerekföld birtokánál, a szélese világ minden javánál kívánatosbb, áldott szabadság meg nem becsülhető nagy érdeméről. Boldog kis állat, ártatlan, szabad lakossa ezen magas hegyek homáinak. Véghirdetője, szíves magasztalója, nagy alkotód jóságinak. Te szép, te kedves kis madár, édes enyhítője, egyetlen egy vígasztalója elbágyadott lelkem fájdalminak. Mivel? Mivel köszönjem én neked elmémet ébresztő gyöngyéneked? De íme már meg itt hagyott. Meg visszatére az esti szellők gyenge szárnyain előbbi múlató helyére, túl a folyónak partjain a ma bokros halomra. S ott a nyári dísziből kivetkező kisfának özvegy ágain, ott ágya, ott köszönti a nyugalomra költöző aranyhajú szelíd napot. Ott önti gyönyörködésre kísztő mennyei kistorka fodros énekit, s hangokra olvadott, szebb érzeményei messzére hajtanak minden bút, bánatot. Tornyunkra felható édes lehelletit enyhülve szíják vé sokat tűrt szíveink, s dobogva hajlanak le vígdombjának a völgy árnyékos öbliből felénk kóvájgó lágyszellőihez, és felfohászkodván megilletődött lelkeink a szenvedők el nem feledkező irgalmas atya székihez, keblünkre hullanak le könyveink. Elhallgatott, s majd ágról ágra száll, majd újra nagy büszkén megáll, és mintha tudná, hogy szíveink érzésével kényére játszik, s hogy édesen múlattató szép énekéért méltán magasztaltathatik, fülelve néz mindenfelé, s kérdezni látszik, ha tetszik-e, s kitől miként hallgattatik. De néma csendesség uralkodik már mindenütt, s hallgat, figyelmez a vidék körül, belől. Csak a feleselő visszhang fondorkodik, csak ő cseveg, s ingerli még a messze kősziklák felől. Bámulva bámul és álmélkodik e táj kis Orfeusza szép szaván, még a folyó is. Csendesebben hajtván bolyongó habjait a vár alatt, s nem oly igen sietve, nem oly zajogva dúlván partjait, s a kőfalat. Zeng még tovább, zeng, ó kegyes kis énekes, enyhítsed árva szívemet, enyhítsed, ach, s felejtesd el velem határt nem érhető keservemet. És íme zeng, de mely szokatlan, mely új erővel hangzik ezüst szava, mint éled, ach, s mely ellenállhatatlan vígságnak indul minden a partok körül, miként örül, miként süvít az ő hatalmas énekének hegy, völgy, mező, mely víg örömre gerjedének, s miként felelgetnek minden felől neki a szirtos oldalú hegyek láttatlanul enyelgő gyermeki. Téged, szabadság, tégedet énekel, nincs szíved ember, hogyha nem érdekel. Ha fel nem indíthatnak édes hangjai zengedező szavának, megbájoló kedves szavának, mely által új életet ád az egész tanyának. Áldásreád, ó édes kis énekes! Áldásreád, ne ártsanak néked soha e vadvidéknek éhes őjvei, ah, el ne érjenek téged soha kegyetlen üldöződ, vérengző körmei.
0: Bacsányi János a Rab és a Madár című versét, Sinkovics Imre a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész adta elő. Csokonai Vitéz Mihály elégiáit nem csupán a személyes életút törései, a kollégiumból való kicsapatás, a beteljesületlen lila szerelem, állástalanság, hanem az emberi boldogság megvalósíthatatlanságának felismerése is szüli. Ilyen verse a Magánossághoz 1798-ból, valamint a Tihanyi Ekóhoz 1803-ból. A Magánossághoz című verset Gábor Miklós, Kossuth díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja szavalja.
2: A magánossághoz. Áldott magánosság, jövel! Ragadj el álmodba most is engemet. Ha mások elhagyának is, ne hagyj el, ringasd öledbe lelkemet. Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam, hogy itt kisasszondon reát találtam. E helybe andalogni jó, e hely poétának való. Itt a magános völgybe és cserében megfrisselő árnyék fedez. A csonka gyertyának mós tövében a tiszta forrás csergedez. Két hegy között a tónak és pataknak nimfái káka sátorokba laknak, s csak akkor úsznak ők elő, ha erre bölcs poéta jő. A lenge hold halkal világosítja a szőke bikfák oldalát, estvéli hűs álommal elborítja a csendes ének angyalát. Szelíd magánosság, az íj helyekbe gyönyörködöl s múladsz te, ach, ezekbe gyakran vezess be engemet, nyugtatni lankat lelkemet. Te a királyok udvarát kerülöd, kerülöd a kastélyokat, s ha bévetődsz is, zsibbadozva szűröd ott a fogyasztó gondokat, a félelem s bú, a vad únalommal, csatáznak ott a tiszta nyugalommal. A nagy világ jótétedet nem tudja, s útál tégedet. Ohajtoz a fösvény, de gyötrelemmel goromba lelkét bünteted. A nagyra vágyót kérkedő hiszemmel a lárma közzé kergeted. Futsz a csatázó trombiták szavától, futsz a zsibongó városok falától. honnyod csupán az érező szív és szelíd falú s mező. Mencsvára a magán szomorkodónak csak a te szent erdődbe van, hol biztatási titkos égi szónak hallhatja a boldogtalan. Te azt, ki megvetette a világot, vagy akinek már ez nyakára hágott, kíséred és apolgatod, magát magával bíztatod. Te szűlöd a virtust, csupán te tetted nagyjá az olyan bölcseket, kiknek határtalanra terjegetted testekbe kisded lelkeket. Te benned úgy csap a poéta széjjel, mint a sebes villám sötétes éjjel, midőn teremt új dolgokat, s a semmiből világokat. Ó, kedves Istenasszony, én is érted gyakorta mind sohajtozom, mert szívemet baráti módra érted, midőn veled gondolkozom. Ártatlanul kecsegtetel magadba, nincs tettetés, sem csalfaság szavadba. Hív vagy, nem úgy, mint a mai színes világ barátai. Lám, mely zavart lármák között forognak a büszke lelkek napjai. Kőről kövekre görgenek, zajognak, mint rajna bukkanásai. De ránk, mikor szent fátyol itt vonulnak, mint éjharmat, napjaink lehullnak, tisztán, magába, csendesen. Élünk, kimúlunk édesen. Sőt, akkor is, mikor szemem világán vakkárpitott sző a halál, ott a magánosság sötét világán béhult szememre áttalál. Síromba csak te fogsz alá követni, a nem tudás kietlenén vezetni. Te lészel, ah, a sírhalom völgyén is őrző angyalom. Áldott magánosság, öledbe ejtem ottan utolsó könnyemet. Végetlen álmaidba elfelejtem világi szenvedésemet. Áldott magánosság, te légy barátom, mikor csak a sír lesz örök sajátom. De ez napom mikor jön el? Áldott magánosság, jövel.
0: Csokonai Vitéz Mihály a Magánossághoz című versét Gábor Miklós, Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja szavalta.

0: Berzsenyi elégiáinak központi gondolata az idő kérlelhetetlen, minden értéket elpusztító volta, mellyel legfeljebb a költészet, a képzelet és emlékezés szállhat szembe. A nemzeti romantika egyik nyitányaként Kisfaludy Károly az antik mintákat követő Disztihonban írt buzdító hősi elégiáiban szólít fel a múlt tiszteletére. Ilyen verse a Mohács 1824-ből. A romantika esztétikája tudatosan törekszik a merev műfaji határok bontására, ez tükröződik Vörös Marti rezignált vagy kétségbeesett hangú költeményeiben. Késő vágy 1839-ből, Fogytán van napod 1855-ből. Petőfi reprezentatív elégiájában, a Szeptember végén című költeményében általános érvénnyel szól az elmúlásról. Arany Jánosnak az 50-es években írt elégiáiból a szabadságharc bukása és Petőfi elvesztése miatt érzett fájdalma csendül ki. Ilyen verse a Letészem a lantot 1850-ből és szintén ebből az évből az ősszel című költemény, illetve rezignált hangon szól az élet értékvesztő voltáról. Visszatekintés 1852-ből, Lejtőn 1857-ből. Az Őszikék ciklus 1877-ből elégikus darabjai az elvesztegetett élet fájdalmas gondolatát közvetítik. A Nyugat első nemzedékének alkotói közül Tóth Árpádnál válik az elégia meghatározó műfajjá, az Elégia egy rekettye bokorhoz című költeményében az emberi lét és történelem hiába valóságáról szól, az életmű második felében pedig saját léthelyzetének kifejezője lesz a műfaj. Lélektől lélekig 1923-ból, Jó éjszakát 1924-ből és Állarcosan 1927-ből. Az Elégia egy rekettye bokorhoz című költeményét Mensáros László Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész szavalatában hallgatjuk meg.
1: Elégia egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve, s tömött aranydíszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye, sok-sok ringó virág, száz apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az, váratlan sodrú vész, s megreszket az egész szelíd aranyhajóraj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legén, tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komorbányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz s illatrakománnyal teljülvén gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát, az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kabzsi bárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve, Mi szörnyű sorsa sok szegény ember hajói. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak mirjád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend, egy boldog remegés, és felpihek sóhajtva a fájú ősanyag. Ím már a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
0: Tóth Árpád Elégia egy rekettye bokorhoz című költeményét Mensáros László Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész érdemes és kiváló művész szavalatában hallgattuk meg.

0: Kosztolányi Dezső az ifjúság reményeit és a felnőtt kor valóságát állítja szembe a Boldog Szomorú dalban, 1917-ből. Füst Milán látomásos, szabad versei az öregedés és elmúlás melankóliáját hordozzák. Nyilas hava 1914-ből, öregség 1940-ből. Ez utóbbi verset Olt Tamás magyar színművész, író, rendező szavalja.
1: Füst Milán, öregség. Hol vagytok, ó szemeim, kik oly áldottnak véltetek egy arcot? S hol vagy, ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamáré valamely édes bús nevetéstől? S hol vagytok, fogaim, ti vérengzők, kiktől felserkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb és pirosabb ajak is? S hol vagy te mellemnek oly irtózatos dalolása? S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utaimon görbe bottalak kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábút, s utána ledőlni, susogni, nem is neki, de a holdnak, holmi rejtelmekről, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkora neve. Hol vagytok ti mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, s hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem? S a tárgytalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei. Hányszor leborultam a sötétben elétek? Hallgass rám, ó ifjúság! Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, és az ifjúságát visszakövetelvén mondott aiszkűloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen, csupa sugárzásba merülve, őszhaját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztos lába elé. S mégis szava dörgött, szavától megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá. Nem felelt akkor az öregnek. Sírt az istenség. Mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, s e hegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenté az öregség ősi nyomora. Mert hisz, ott állt ő már önnön sírja előtt. És még mindig pörölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. És aztán hát elment persze. Csend lett végül is a vidéken. De a szívében is csupa csend volt már akkor. El ne feledjük, s egy másik, még nagyobb figyelem. És a feje körül tompa derengés.
0: Füst Milán öregség című versét Olt Tamás magyar színművész, író, rendező szavalta.

0: József Attila nem csak a külvárosi tájat jeleníti meg a tiszta műfajiságra törekvő elégiában, hanem önazonosságát is kutatja. Elégia című versét Major Tamás, kétszeres Kossuth-díjas magyar színész, rendező, színházigazgató, kiváló művész adja elő.
1: Elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva telten füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet, a valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints aláit. Itt, hol a máskoroly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron. Töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályba. Felej, innen vagy. Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagy kor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt. Hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongás szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átcikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide vont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.
0: József Attila Elégia című versét Major Tamás kétszeres Kossuth-díjas, magyar színész, rendező, színházigazgató, kiváló művész adta elő. Radnóti Miklós a Borinotes című gazdag formavilágú elégiáiban a kétség és a remény közti lélek állapotot jeleníti meg. Sem emlék, sem varázslat című valamint erőltetett menet. Vas István a nemzet megmaradásának lehetőségéről szól a Cambridge-i elégiában, 1959-ből. Radnóti Miklós erőltetett menet című versét Szabó Sipos Barnabás magyar színművész festő szavalatában hallgatjuk.
2: Radnóti Miklós erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkér és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgysem el. S a kérdezed, miért nem? Még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Anyat feküdt a házfal, eltört a szilvafas félelemtől bolyhos, ahon nézok. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. S mint egykor a régi hűs verandán a béke mélyhez zöngne, míg hűl a szilva lekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringanának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőtsövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú dél előtt, de hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek.
0: Radnódi Miklós Erőltetett menet című versét Szabó Sipos Barnabás magyar színművész festő szavalta. Köszönöm szépen figyelmüket mai irodalmi kincsek rovatunkban, a lírai költészet egyik meghatározó műfajáról, az elégiáról volt szó. Búcsúzik a rovat szerkesztője Szabó Anita.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe. Ezután áhítat csendül, utána aktuális összeállításunk következik. 14 órakor ismét hírek következnek, utána pedig versrovatunkkal várjuk Önöket, melyben ma Kassák Lajos Harangszó című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom ma Önöket, ha tehetik, tartsanak velem a következő két órában.

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: A rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán még ma bejelentheti a miniszterelnök jelöltet. Munkabeszüntetéssel tiltakoznak az adóhatóságnál az új bértörvény ellen. Megoldódott az Ukrajna és Moldova Európai Uniós csatlakozási folyamata. Második alkalommal indult tankönyvszerzői képzés tanároknak. Kolozsváron ma felhős, esős idő.

0: Be lehet számítani a délutáni órákban. Most pedig következzenek a részletek. Két hét halasztás után a román államfő várhatóan még a montenegrói hivatalos látogatása előtt megnevezi a kormányfőjelöltet. A parlamenti többség biztosítása ugyanakkor továbbra is kérdéses. Addigi 24 hírtelevízió információi szerint Nikus Ordán államfő a mai nap folyamán hivatalosan is bejelenti, hogy Eugene Tomákot bízza meg a kormányalakítással. A források úgy tudják, hogy a két hetes halasztás követően az elnök készen áll a döntés nyilvánosságra hozatalára. Nikus Ordán államfő a tervek szerint ma hivatalos látogatásra utazik Montenegróba, ám az indulása előtt pontot tesz a miniszterelnök jelölt személyével kapcsolatos találgatások végére. A tisztség várományosa Eugene Tomák jelenlegi tiszteletbeli elnöki tanácsadó és európai parlamenti képviselő. A csatorna úgy értesült, hogy Tomák már tegnap este tárgyalásokat folytatott a nyugatbarát pártok vezetőivel. A megbeszélések célja egyrészt a lehetséges parlamenti többség feltérképezése volt. Másrészt a politikus ekkor jelezte a partnereknek, hogy az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást. A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása azonban komoly akadályokba ütközhet. Jelenállás szerint sem a Nemzeti Liberális Párt, sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség nem változtatott a korábbi álláspontján. Mindkét alakulat határozottan elzárkózik attól, hogy megszavazzon egy olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt által támogatott politikusok is szerepet kaphatnak. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság mintegy 18 ezer munkatársa jelentette be, hogy az új bértörvény elleni tiltakozásul ma országszerte beszünteti a munkát. A 18 ezer tiltakozó alkalmazott az adóhatóság teljes személyi állományának körülbelül 80%-át teszi ki, számol be a Digi 24 hírportál. A tisztviselők az elmúlt napokban már tartottak figyelmeztető megmozdulásokat a hivataláik előtt szinte minden megyében. Ma azonban a teljes munkaidőre, azaz reggel 8 és délután 4 óra közé meghirdetett munkabeszüntetéssel léptek fel. Az alkalmazottak a rendszer megbénításával próbálják megkongatni a vízharangot, jelezve, hogy határozottan elutasítják a készülő új bértörvényt. A tisztviselők különleges státuszt, új bérrácsot és méltányos jövedelmet követelnek. A szakszervezeti források szerint a jelenlegi törvénytervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a gyakorlatban súlyos anyagi érvágást jelentenének a dolgozók számára. Állításuk szerint a jogszabály életbelépésével bizonyos munkakörökben az alkalmazottak havi bevétele akár 2000-4000 lejjel is csökkenhet. Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi Európai Unió elnökség, valamint az ukrán kormány ma reggel. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi Európai Unió miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024. júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás történt Magyarországon. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közölte, amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Az RMDS és a Communitas Alapítvány második alkalommal hirdeti meg tankönyvíró programját, amelynek célja korszerű pedagógiai szemléletre épülő, teljes egészében magyar nyelvű tankönyvek kidolgozása. A kezdeményezés célja ezúttal is a szakmai együttműködés erősítése, valamint a kiadók, egyetemi oktatók, módszertani szakemberek és gyakorló tanárok közös munkájának támogatása. A programhoz kapcsolódó ingyenes képzés második alkalmára idén július 23-a és 24-én kerül sor Kolozsváron, tájékoztat az RMDS közleménye. A szervezők olyan tanárok jelentkezését várják, akik magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz vagy más tantárgyakban szeretnének részt venni a tankönyvfejlesztési munkában, és rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel, elkötelezettséggel. A kiválasztott résztvevők intenzív kétnapos képzésen vehetnek részt a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani, délután akár esőre is. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései értelmében készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrigeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrigenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most a legkisebb rádióhallgatóinkat várjuk rádió közelbe, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben ma az Eszterházi Kanásza című mesét hallgatjuk meg.
9: Mesekosár.
10: Az Eszterházi Kanásza. Ezelőtt, másfél száz esztendővel, egy híres német katona mutogatta az ügyességét a bécsi színházban. Olyan ügyesen tudott az a karddal hadakozni, hogy senki őt meg nem vághatta, ellenben ő mindenkin sebet ejtett, aki csak vele kiállott. Egy este Mária Terézia királyasszony is megnézte a németet. Körülötte magyar urak ültek a színházban. No, mondta Mária Terézia királynő az Eszterházi hercegnek, van-e ilyen ügyes ember a magyarok között? A legkisebb kanászom is ügyesebb ennél, felelte Eszterházi báró. Azt szeretném látni, szólt a királyasszony. Eszterházi kiment a színházból, és meghagyta az inasának, hogy üljön azonnal kocsira, hozza el a Pista kanászt Szent Mártonból. Ez a Pista kanász erős, veszekedő legény volt. Kardot ugyan sohasem forgatott, de félni nem félt semmitől és senkitől. A kanásznak híre futott Bécsben. Óriási falragaszok és plakátok hirdették, hogy hétfőn este Mayer Richard, a kitűnő vívó, elevenen felaprít egy magyart a színházban. Azon az estén tömbe volt a színház. Pistát beállították a színpadra, szűrösen és tarisznyásan, ahogyan megérkezett. Ő bizony nem tudta, hogy mit akarnak vele. Rátámaszkodott a hosszú sonfabottyára, és úgy bámulta a nagy, fényes közönséget a színházban. Egyszer csak kilépked nagy hegyesen a német. Illog, villog a karda kezében. Szinte táncolva járta körül a pista kanászt, ő maga is nevetett annak a szűrös tarisznyásnak a kinézetén. Pista csak nézi, nézi, mit ugrál előtte ez a furcsa német. Hadd ugráljon, gondolta, ha kedve tartja. Azt mondja akkor a német. No, magyar, most lefákni, bal fület! Azzal levágja a Pista bal fülét. Pista utána néz a fülének, mert nem tetszik neki a mulatság, de azért nem szól semmit. Marad mozdulattanul a botjára támaszkodva. Most petik, mondja a német a színházi nép harsogó kacagása között, lefákni jobb füled! Azzal oda táncol ismét, és levágja a Pista jobb fülét. A németek jobbra-balra dőlnek nevettükben. Eszterházi röstelli, hogy a kanászat csak ugyan összeengedi magát vagdalni. Lekiált hozzá a páholyból. Pista, ne hagyd magad! Pista megismeri a gazdája hangját, föltekint. Üthetem hát! Kérdezi, ledobva a szűrét. Persze, hogy ütheted, feleli neki Eszterházi. Pista akkor felkapja a botját, és neki ugrik a németnek. Akkorát húz annak a fejére, hogy lepedőben szállítják el a színházból. A németek tapsolnak neki, és körülveszik, hogy megszoríthassák a kezét, mint ahogy a győztesnek szokás. Pista azonban már akkor úgy benne van a verekedésben, hogy azt hiszi, azok is mind neki esnek. Fölkapja hát újra a botját, és neki ugorva a sok száz németnek püföli őket irgalmatlanul. Csak akkor áll meg, mikor Eszterházi újra lekiált neki. Ne bántsad őket, Pista! Pista akkor abba hagyja a verekedést. Levet kalappal áll meg a gazdája előtt. A németik akkor újra körülveszik, és teleszórják a kalapját arannyal. Derék gyerek vagy, Pista, mondja a herceg. Mától fogva nem leszel kanász, hanem huszár. Mégpedig a királyné szolgálatában. Köszönöm, ura, feleli a Pista, de miért kaptam én ezt a sok pénzt? Hát azért, hogy fejbe ütötted a németet. Így, ha tudtam volna, hogy ezt így fizetik, feleli a Pista, bizony azelőtt is feljártam volna ide Bécsbe. Huszár lett belőle, de csak egy esztendeig szolgált. Akkor felment a herceghez, és azt mondta neki. Köszönöm a hozzám való jóságát, uram, de már haza kívánkozom. A kis pénzem meg házat, meg földet veszek. Magyar ember nem való Bécsbe lakni.

Nice, mon ami Otilili.

A mai mesekosár rovatunkban az Eszterházi Kanásza című mesét hallgattuk meg. Most a napáhítata csendül fel Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Léghegyek. Aggodásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Máté evangéliuma 6. fejezetének 27. verse. Mai áhítatunk szerzője Nancy Clark, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Biztos csak a szemem űz tréfát velem. Hegyek kezdtek felsejleni a horizonton, ahogy az ismeretlen országúton autóztam, melyek pontosan úgy néztek ki, mint Pennsylvániában. Csak az járt a fejemben, hogy a dombokat megkerülve több mérföldet vissza kell mennem, vagy hosszú kacskaringós út vár rám, tele meredek emelkedővel, és erre most végképp nem vágytam. Az új életem Michiganben már így is elég nehéz volt, hiszen új állást, új gyülekezetet, új barátokat, új orvosokat kellett találnom. A legutolsó, amire vágytam, egy újabb, megmászandó hegy volt, akár valós, akár átvitt értelemben. Aztán újra körülnéztem. Amit hegynek néztem, valójában a Michigan-tóról felemelkedő pára volt. Ahogy közelebb értem, eltűnt, csak levegő volt, nem szilárd anyag. A félelmeim alakították a párát valódi fenyegetéssé. Hányszor aggódtam az életben olyan feladatok miatt, amik végül nem bizonyultak nehéznek. Ha valódi nehézségekről volt szó, Isten szeretete talán nem bizonyult elegendőnek, hogy megbirkózzak velük. Az Úrra néz, suttogtam magamban, és erőt találsz, ami az egyenetlent egyenessé teszi. Imádkozzunk. Urunk, ha erőt vesz rajtunk az aggodalmaskodás, emlékeztess minket, hogy Te mindig velünk vagy. Amen. Ma és minden nap az Úrra bízhatom a gondjaimat. Vallja ezt Nancy Clark, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk valakiért, akit felemészt az aggódás.

0: A napáhítatát hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-at között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, illetve az idei fellépőkről Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált. Ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
2: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntartható az mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Elezik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
2: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik, lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
2: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélay Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visztek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mélai kultúrára egyaránt.
0: Varga Zoltán Lászlóval a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk. Az idei Csíkszeredai Régi Zenefesztivál július 6-a és 12-e között szervezik meg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk.
1: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált?
3: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
1: Olvastam, hogy a Land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
3: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a Landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdeném a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelni, mint egy, most egy ilyen zongora művész sztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a Lant volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen Lant központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a Fantasia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
1: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
3: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a Csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KN együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk. És 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek, és középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, ez 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és névzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dolier, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz. Ez, ahogy szokott lenni a Balrog Fesztivál, a zenekar az mindig pénteken, akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszlumen István és Fehér Árpád, lesz egy ilyen énekmondásos este, akkor hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű, és Csemballó estje. Muzikahisztorika, ez most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy megvannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk, a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Pax et Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bachfark művekkel. Bachfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. A madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bachfark-féle változatot fogja egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik Szárhegyen is lesz a kihelyezett koncertünk, a Carmina Renascencia, és vajon kihagytam-e valamit. Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
1: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
3: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furja, ének, hegedű, viola, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, azt szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanár felügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
1: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
3: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
0: Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a következőkben pedig kalendáriumot lapozunk Szegedi Csabával.
4: Június 4-e az év 155. szökő évben a 156. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 210 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1783. június 4-én II. József magyar király Nagyszebenben kiadja a jobbágy nevet és kötelezettségeket eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét. 1783. június 4-én Joseph és Jacques Mongolfi nyilvánosan bemutatták hőlégballonjukat a Lyon melletti Annonay kisváros piac terén. A legfőbb városi elöljárók és hatalmas nézősereg jelenlétében engedték fel a levegőbe. A lenvászonból készült papírral burkolt és kenderhálóval körbefont személyzet nélküli ballon folyamatos melegítéssel mintegy 1500 méter magasban 17 percig lebegett, majd a felszállás helyétől 2 kilométerre leereszkedett. 1917. június 4-én adták át először az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb újságírói kitüntetését, a Pulitzer-díjat. Nevét a díj anyagi alapjait a 19. század végén megteremtő Pulitzer Józsefről, magyar származású amerikai újságíróról, kiadóról és sajtómágnásról kapta. Pulitzer 2 millió dollárt hagyott a Columbia Egyetemre, ahol 1912-ben megalapították az újságíró felső iskolát. Máig ez az egyik legnagyobb, presztízsű újságíró iskola a világon, amely végakaratának megfelelően kiadja a Pulitzer díjat. 1920. június 4-én Versailles-ban, a Nagy Trianon palotában aláírják az első világháborút Magyarország számára végleg lezáró és területének kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést. 2004. június 4-én felavatták a bukaresti Waterparkot az Otopény repülőtér mellett, amely Románia legnagyobb víziparkja. 4 hektáron terül el, 10 medencével, 30 csúszdával és egy a szórakozás hegye körül tekergő patakkal. 2005. június 4-én a magyar Wikipédián publikálásra került a 10.000. szócikk. 2010-ben az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét.

Lássuk, kiknek a születése kapcsolódik a mai naphoz. 1738. június 4-én látta meg a napvilágot harmadik György, azaz George William Friedrich of Hannover. Nagy-Britannia és Írország királya, valamint a német-római birodalom hannoveri választófejedelme. Majd 1814 után haláláig hannoveri király. 81 évig élt, ebből 59 évet uralkodott Nagy-Britannia trónján. 1894-ben ezen a napon született Gabriel Pascal, erdélyi magyar származású, amerikai színész, filmrendező, producer, forgatókönyvíró. 1895. június 4-én született Székelykövesden Czakó József, sebész, szakorvos és orvosi szakíró. 1926-tól sebész szakorvos Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi Szanatórium alapító igazgató főorvosa, amely 1929-ben készült el, és amelynek létrehozásában fontos szerepe volt. A szanatórium korszerű 70 ágyas intézet volt, amely sebészeti, belgyógyászati, szülészeti, reumatológiai és fizikoterápiás osztállyal működött. A gazdasági válság idején a szanatórium anyagi gondokkal küzdött, ezért Czakó József bérbe vette és nehézségek árán deműködtette. A II. Világháborúban a már állami tulajdonban lévő kórház sebész-orvos igazgatója volt. 1921-ben ezen a napon született Csigdánfalván János Pál, erdélyi magyar muzeológus, néprajzi író. Írásaiban helytörténettel, természetjárással, tárgyi és szellemi néprajzzal, a múlt kiemelkedő személyiségeivel, népi értékek hasznosításával foglalkozott. Gyűjteményes munkája a Pásztorbotok, súlykok, kopjafák. 1921. június 4-én született Zete Lakán, Márton János, romániai magyar színműíró, színész, rendező, író. Szent Imrei Jenő felfedezte tehetségét a Zetelaki műkedvelők által előadott, Tamási Áron által szerzett Énekes Madár című, népszínmű színészeként is a rendezőjeként. 1946-tól a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja. 1930-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Horváth Ádám, Kossuth-díjas magyar rendező. 1961-ben ezen a napon született Gyurcsány Ferenc, közgazdász, politikus, a Magyar Köztársaság volt miniszterelnöke. 1972. június 4-én született Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus.

kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1798-ban ezen a napon hunyt el Giacomo Girolamo Casanova, velencei író, kalandor. 1876. június 4-én hunyt el Abdul Aziz, az Oszmán Birodalom 33. szultánja. 1925. június 4-én hunyt el Kolozsváron Gheorghe Dima, egyes forrásokban George Dima. Román zeneszerző, karmester és pedagógus, a Román Akadémia tiszteleti tagja. Fiatal korában Klagenfurt és Zürich operáiban énekelt. 1874-ben visszatért szülővárosába, ahol zenetanárként és karmesterként tevékenykedett. Nagy Szebenben Ádám szerepét adta elő Haydn a Teremtés című oratóriumából, olyan sikerrel, hogy felajánlották neki a város a Román Zenei Egyletének vezetését. 1881-től a nagyszebeni ortodox katedrális karmestereként, illetve az ortodox teológiai szemináriumnak és az Astra leányiskolájának zenetanáraként dolgozott. Az első világháború alatt először Romániába menekült, utóbb 17 hónapot a brassói, marosvásárhelyi és kolozsvári börtönökben töltött kollaborálás vágyával. Fogsága alatt több vallásos tárgyú művet komponált. 1919-ben ő lett a Kolozsvári Román Konzervatórium első igazgatója. Nevét viseli a Kolozsvári Zeneakadémia, amelynek első igazgatója volt, valamint a brassói filharmonikus zenekar. 1976-ban ezen a napon hunyt el Latinovics Zoltán, magyar színművész. 1977. június 4-én hunyt el Kovács Margit, Kossuth-díjas magyar kerámia művész, érdemes és kiváló művész. 1928-ban önálló kiállítása nyílt egy budapesti galériában, ettől kezdve érett és befutott művészként tartják számon.

Lássuk, milyen ünnepnapok, emléknapok és világnapok kapcsolódnak június 4-éhez. Június 4-e a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, a magyar fájdalom napja. 2010 óta ez a magyar nemzeti összetartozás napja. Ugyanakkor 1982 óta az erőszak ártatlan gyermek áldozatainak világnapja.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazin műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a műsorunk utolsó órájában. Hamarosan hírek következnek, utána pedig versrovatunkkal várom Önöket, melyben Makkassák Lajos Harangszó című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perctől Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom ma Önöket az utolsó órában, ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra, híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán még ma bejelentheti a miniszterelnök jelöltet. Munkabeszüntetéssel tiltakoznak az adóhatóságnál az új bértörvény ellen. Megoldódott az Ukrajna és Moldova Európai Uniós csatlakozási folyamata. Második alkalommal indult tankönyvszerzői képzés tanároknak. Kolozsváron ma felhős, esős időre lehet számítani a délutáni órákban. Most pedig következzenek a részletek. Két hét halasztás után a román államfő várhatóan még a montenegrói hivatalos látogatása előtt megnevezi a kormányfőjelöltet. A parlamenti többség biztosítása ugyanakkor továbbra is kérdéses. A Digi 24 hírtelevízió információi szerint Nikus Ordán államfő a mai nap folyamán hivatalosan is bejelenti, hogy Eugene Tomákot bízza meg a kormányalakítással. A források úgy tudják, hogy a két hetes halasztás követően az elnök készen

0: Áll a döntés nyilvánosságra hozatalára. Mikus Ordán államfő a tervek szerint ma hivatalos látogatásra utazik Montenegróba, ám az indulása előtt pontot tesz a miniszterelnök jelölt személyével kapcsolatos találgatások végére. A tisztség várományosa Eugen Tomák jelenlegi tiszteletbeli elnöki tanácsadó és európai parlamenti képviselő. A csatorna úgy értesült, hogy Tomák már tegnap este tárgyalásokat folytatott a nyugatbarát pártok vezetőivel. A megbeszélések célja egyrészt a lehetséges parlamenti többség feltérképezése volt, másrészt a politikus ekkor jelezte a partnereknek, hogy az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást. A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása azonban komoly akadályokba ütközhet. Jelen állás szerint sem a Nemzeti Liberális Párt, sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség nem változtatott a korábbi álláspontján. Mindkét alakulat határozottan elzárkózik attól, hogy megszavazzon egy olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt által támogatott politikusok is szerepet kaphatnak. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság mintegy 18 ezer munkatársa jelentette be, hogy az új bértörvény elleni tiltakozásul ma országszerte beszünteti a munkát. A 18 ezer tiltakozó alkalmazott az adóhatóság teljes személyi állományának körülbelül 80%-át teszi ki, számol be a Digi 24 hírportál. A tisztviselők az elmúlt napokban már tartottak figyelmeztető megmozdulásokat a hivatalaik előtt szinte minden megyében. Ma azonban a teljes munkaidőre, azaz reggel 8 és délután 4 óra közé meghirdetett munkabeszüntetéssel léptek fel. Az alkalmazottak a rendszer megbénításával próbálják megkongatni a vízharangot, jelezve, hogy határozottan elutasítják a készülő új bértörvényt. A tisztviselők különleges státuszt, új bérrácsot és méltányos jövedelmet követelnek. A szakszervezeti források szerint a jelenlegi törvénytervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a gyakorlatban súlyos anyagi érvágást jelentenének a dolgozók számára. Állításuk szerint a jogszabály életbe lépésével bizonyos munkakörökben az alkalmazottak havi bevétele akár 2000-4000 lejjel is csökkenhet. Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi Európai Unió elnökség, valamint az ukrán kormány ma reggel. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi Európai Unió miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024. júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás történt Magyarországon. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közölte, amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Az RMDS és a Communitas Alapítvány második alkalommal hirdeti meg tankönyvíró programját, amelynek célja korszerű pedagógiai szemléletre épülő, teljes egészében magyar nyelvű tankönyvek kidolgozása. A kezdeményezés célja ezúttal is a szakmai együttműködés erősítése, valamint a kiadók, egyetemi oktatók, módszertani szakemberek és gyakorló tanárok közös munkájának támogatása. A programhoz kapcsolódó ingyenes képzés második alkalmára idén július 23-a és 24-én kerül sor Kolozsváron, tájékoztat az RMDS közleménye. A szervezők olyan tanárok jelentkezését várják, akik magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz vagy más tantárgyakban szeretnének részt venni a tankönyvfejlesztési munkában, és rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel, elkötelezettséggel. A kiválasztott résztvevők intenzív kétnapos képzésen vehetnek részt a Bábesbújai Tudományegyetemen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani, délután akár esőre is. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ágyel Pressz hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései értelmében készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most versrovatunk következik, amelyben Makkassák Lajos harangszó című költeménye csendül fel.

Kassák Lajos. Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.

Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel.

a nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Juhász Gyula magyar költőtől származik, aki ugyanezen a napon született, és így szól. Ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán, csupán a szívveréseivel. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán még ma bejelentheti a miniszterelnök jelöltet. Munkabeszüntetéssel tiltakoznak az adóhatóságnál az új bértörvény ellen. Megoldódott az Ukrajna és Moldova Európai Uniós csatlakozási folyamata. Második alkalommal indult tankönyvszerzői képzés tanároknak. Kolozsváron ma felhős, esős időre lehet számítani a délutáni órákban. Most pedig következzenek a részletek. Két hét halasztás után a román államfő várhatóan még a montenegrói hivatalos látogatása előtt megnevezi a kormányfőjelöltet. A parlamenti többség biztosítása ugyanakkor továbbra is kérdéses. Addigi 24 hírtelevízió információi szerint Nikus Ordán államfő a mai nap folyamán hivatalosan is bejelenti, hogy Eugene Tomákot bízza meg a kormányalakítással. A források úgy tudják, hogy a két hetes halasztás követően az elnök készen áll a döntés nyilvánosságra hozatalára. Nikus Ordán államfő a tervek szerint ma hivatalos látogatásra utazik Montenegróba, ám az indulása előtt pontot tesz a miniszterelnök jelölt személyével kapcsolatos találgatások végére. A tisztség várományosa Eugene Tomák jelenlegi tiszteletbeli elnöki tanácsadó és európai parlamenti képviselő. A csatorna úgy értesült, hogy Tomák már tegnap este tárgyalásokat folytatott a nyugatbarát pártok vezetőivel. A megbeszélések célja egyrészt a lehetséges parlamenti többség feltérképezése volt. Másrészt a politikus ekkor jelezte a partnereknek, hogy az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást. A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása azonban komoly akadályokba ütközhet. Jelen állás szerint sem a Nemzeti Liberális Párt, sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség nem változtatott a korábbi álláspontján. Mindkét alakulat határozottan elzárkózik attól, hogy megszavazzon egy olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt által támogatott politikusok is szerepet kaphatnak. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság mintegy 18 ezer munkatársa jelentette be, hogy az új bértörvény elleni tiltakozásul ma országszerte beszünteti a munkát. A 18 ezer tiltakozó alkalmazott az adóhatóság teljes személyi állományának körülbelül 80%-át teszi ki, számol be a Digi 24 hírportál. A tisztviselők az elmúlt napokban már tartottak figyelmeztető megmozdulásokat a hivatalaik előtt szinte minden megyében. Ma azonban a teljes munkaidőre, azaz reggel 8 és délután 4 óra közé meghirdetett munkabeszüntetéssel léptek fel. Az alkalmazottak a rendszer megbénításával próbálják megkongatni a vízharangot, jelezve, hogy határozottan elutasítják a készülő új bértörvényt. A tisztviselők különleges státuszt, új bérrácsot és méltányos jövedelmet követelnek. A szakszervezeti források szerint a jelenlegi törvénytervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a gyakorlatban súlyos anyagi érvágást jelentenének a dolgozók számára. Állításuk szerint a jogszabály életbe lépésével bizonyos munkakörökben az alkalmazottak havi bevétele akár 2000-4000 lejjel is csökkenhet. Az Európai Unió megkezdte

0: De az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi Európai Unió elnökség, valamint az ukrán kormány ma reggel. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi Európai Unió miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024 júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás történt Magyarországon. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közölte, amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Az RMDS és a Communitas Alapítvány második alkalommal hirdeti meg tankönyvíró programját, amelynek célja korszerű pedagógiai szemléletre épülő, teljes egészében magyar nyelvű tankönyvek kidolgozása. A kezdeményezés célja ezúttal is a szakmai együttműködés erősítése, valamint a kiadók, egyetemi oktatók, módszertani szakemberek és gyakorló tanárok közös munkájának támogatása. A programhoz kapcsolódó ingyenes képzés második alkalmára idén július 23-a és 24-én kerül sor Kolozsváron, tájékoztat az RMDS közleménye. A szervezők olyan tanárok jelentkezését várják, akik magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz vagy más tantárgyakban szeretnének részt venni a tankönyvfejlesztési munkában, és rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel, elkötelezettséggel. A kiválasztott résztvevők intenzív kétnapos képzésen vehetnek részt a Bábesbólyai Tudományegyetemen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül. Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani, délután akár esőre is. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései értelmében készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelki. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Ficseri Gyermekstúdió.
10: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
9: Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretet Hidel nevezésű önkéntes programja Ózdon.
11: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába.
9: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
12: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Ficseri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
13: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ezt mondta

0: És hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, mesélnek a gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
1: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a Színi Stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a Színművészeti Főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a Színi Stúdióba.
0: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, Ficseri gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
1: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meg hallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
0: igen,
1: legyenek.
0: Igen, ez mennyire fontos kérdéskör, igen.
1: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez, de ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel idővel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
0: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
1: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amibe bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
2: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: az anyaország. Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Hídhoz. Többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszán inneni református egyházkerületből több mint ezren vettek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pellé kollégánk, akinek helyszín összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallják.
1: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretett Hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Karitasszal és a Katolikus Egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
2: Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, gyülekezet, illetve tiszteletes asszony hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
1: Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református anyagyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
2: Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említette, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben, itt ez a kis gyülekezet, miként hangolódik a pünkösdre?
1: Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep, ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban, és így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét az ebben az ünnepben is.
2: Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg? Hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
1: Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az ózdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a mi kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretett szolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek, és számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
2: A Szeretett Híd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretett Szolgálata. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretett Szolgálatnak.
1: Nekünk van egy támogatott lakhatásunk tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amiben a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek, mind természetben, mind pedig munkaerővel, lehet ezt mondani, szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
2: Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
1: Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk, tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózd városának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
2: Barna Sándorral, a tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
3: A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyi szinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 verséje lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet, szól az imádságról, elég beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk, hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
2: A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
3: Mindenképpen a kapcsolatban a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejehez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez fel kell tekinteni, hogyan Jézus is mindig elindulta az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül. Előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy van félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
2: Balogh Róbert, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a szeretetszolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom? Tisztelt ügyvezető helyettes úr!
4: Áldás békes, igen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen Szeretett Híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
2: A Szeretett Híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
4: A Szeretett Híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretett szolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezni is önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretetszolgálat és a református egyház közössége a Szeretett Híd alkalmán és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
2: A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy Pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egybe.
4: Igen, a Pünkösd közelsége valóban, hiszen a Pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a Szeretett Híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen. Nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úr fog prédikálni. Azt gondolom, hogy a Szeretett Hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
2: Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
4: Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretetszolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
2: Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
5: Ugye a Szeretett Híd az benne van, hogy összeköt embereket, És mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus ime hét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus ima hétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
2: Mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalmon?
5: Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
2: Mitől különleges? Ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
5: Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
2: A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
5: Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
0: Az elmúlt percekben Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
6: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
7: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni, Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
6: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
7: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülőszülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás, itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak, vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjú alanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
6: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
7: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újrarendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjú alanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
6: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
7: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatal korban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjú alanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
6: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
7: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a valláselhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztése jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A valláselhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot,

0: világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
1: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Ősvád, a mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Engedjétek meg, hogy Pásztor János szavait olvassam föl. A reformáció eredményességének egyik legfontosabb eszköze éppen az éneklés gyülekezeti jellegének visszaállítása volt. A gyülekezeti éneklés már az előreformátorok által formált közösségeknek is fontos jellemzője lett. Luthernek a gyülekezeti éneklés területén kifejtett munkássága óriási jelentőség. Calvin a zsoltárok gyülekezeti éneklésének hangsúlyozásával is előbbre vitte e fejlődést. Mert ahol a gyülekezeti élet van, ott születnek új énekek. Ahol élő gyülekezet van, ott énekelnek a tagok. Egészséges istentiszteleti életben mind a zsoltároknak, mind a régi klasszikus énekeknek, mind pedig az új énekeknek helye van. Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a jelenlévő gyülekezeti tagokat Cantate vasárnapján. Isten áldása legyen a mi istentiszteletünkön. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a nagy imádságban megemlékezzünk Dezsi Éva testvérünkről, akit május 12-én kísértünk a földiek utolsó útjára, 86 éves korában. Megemlékezik róla fia, menye, unokái, testvérei, unokatestvére, unokahúga, ismerősei és barátai. Isten vigasztalja meg a gyászolókat, a feltámadásból

fakadó reménységgel. Továbbá hirdetem, hogy jövő vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartunk, 12 órától pedig német nyelvű istentiszteletet, a német nyelvű istentisztelet után pedig 13:30-tól keresztelőre kerül sor, megkereszteljük Kinizsi Botond kistestvérünket, aki Kinizsi Zoltán és Fazakas Anna Mari fia. Jövő heti rendezvényeinkkel tájékoztatom a gyülekezetet. Május 20-án, kedden 19 órától tézéi istentiszteletet tartunk. Május 21-én, szerdán 10 órától matutinumot tartunk. Május 22-én, csütörtökön délután 6 órától a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kiállításának megnyitójára kerül sor, tehát 22-én délután 6 órától szeretettel várunk mindenkit. Május 23-án pénteken 18 órától pedig Hegedűs Csilla RMDS képviselő jelölt jön, és a Járosi Műhely keretében a műemlékekről, a műemlékek fontosságáról fog minket tájékoztatni Gutmann Szabolcssal és Makkai Dorottyával együtt. Tehát 23-án pénteken 18 órától a galériában lesz ez. Ugyanakkor hirdetem a kedves gyülekezeti tagoknak, főleg a nőszövetség tagjainak, hogy 16 órától pénteken, tehát május 23-án, pénteken 16 órától a Minerva házban lesz egy találkozó, ahol Hegedűs Csilla és az RMDS nőszervezet képviselői, elnökei, alelnökei szeretnének találkozni a református, evangélikus, unitárius, katolikus nőszervezetek elnökségével és képviselőivel. Erre majd egy szerdai nap folyamán szerintem meg lesz már a meghívó is pontosan, és szeretettel várnak oda az RMDS nőszervezet vezetősége, a női képviselőket, a nőszövetségünk képviselőit is. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma este 16 órától imaestre várunk mindenkit, ahol a közös imádságban megpihenhetünk és erőt meríthetünk. 18 órától ma este közös imádságra, ima este várunk mindenkit az Argai terembe. A templom bejáratánál ugyanakkor papírlapokat helyeztünk rá, amelyekre ima kéréseiket leírhatják. A vasárnapi ima esteken imáinkba fogjuk ezeket a kéréseket belefoglalni. Továbbá a támogatást is a gyülekezet figyelmébe ajánlom, és az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hálás szívvel köszönjük az eddig beérkezett adományokat. Ugyanakkor Isten éltesse mindazokat, akik az előttünk álló héten ünneplik születésnapjukat, vagy valamilyen kedves eseményt ülnek, és Isten éltesse mindazokat, akik névnapjukat ünneplik, úgy mint Erik, Hanga, Ünike, Ivor, Milán, Bernát, Felicia, Szilárd, Konstantin, Júlia, Rita, Dezső, Johanna, Eszter és Eliza nevű testvéreinket. Végül pedig annyit, hogy az udvarban elkezdtük a felújítási munkálatokat, és ezért az elkövetkezendő időszakban a főbejáraton lesz az istentisztelet előtt, illetve utána ki- és bejárat, mindaddig, ameddig 2-3 hét, amíg itt elkészül az új kövezet, addig a főbejárati ajtót fogjuk használni istentisztelet után, és nem az udvarba fogunk menni. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél, hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle, te egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel, újongjon a mező és minden, ami rajta van. Újongjanak majd az erdőfái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk! Te színed elé hívtál, hogy újjászülessünk igéd által, ezért bűnbánó és alázatos lélekkel lépünk eléd. Beismerjük szent felséged előtt, hogy ellened és embertársaink ellen sokszor és sokféleképpen vétkeztünk, gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt. Dicsőséget szolgálatára rendeltél, de mi hűtlenek voltunk a szolgálatban. Bűneinkkel haragot, ítéletet, halált és kárhozatot érdemlünk. De te, Uram, nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ne tekints hát bűneinket, hanem egyszülött, drága fiad üdvösséghozó érdemét. Az ő kínos kereszthaláláért, drága áldozatáért, értünk kihullott véréért, töröld el bűneink sokaságát, és öltöztes a választottak hófehér ruhájába. Fogadj be üdvözültjeit boldog, örvendező seregébe, itt a földön, és egykor az örök életben. Hallgass meg minket, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből. Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó felséges! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Gyermeki szájjal mondunk hosánnát, mert nagyok a te cselekedeteid. A te irgalmad legyen mi rajtunk, és adj erőt, hogy térdet hajtsunk dicsőséged előtt. A te kezedben lenni jó, ezért fogad hálánkat és énekünket.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnap rendelt levélbeli igét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levelében a harmadik rész 12. versétől a következőképpen. Ültsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

És hallgassátok meg az evangélium szavát, és amint megírva található az a Máté írása szerinti evangélium 21. részében a 14. verstől a következőképpen. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt. Hallom, sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Dicsőség az Új Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnapra, a Kantáte vasárnapra rendelt ige hirdetési szentigét, amint megírva találjuk azt a Jelenések könyvének 15. részében, a 2., 3. és 4. versben a következőképpen. És láttam valami üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve. És láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfáival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét, és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, néped királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ha valaki hétről hétre megfigyelte a húsvét utáni vasárnapokat, akkor észrevehette, hogy a liturgia, azaz ezeknek a vasárnapoknak a témája és az üzenete nagyon is tudatos. A húsvét utáni első két vasárnap arról szólt, hogy mit ad nekünk a feltámadott Krisztus. A harmadik vasárnaptól kezdve viszont a gyülekezet válasza áll a középpontban. Először ugye a jubiláte. Jubiláte vasárnap, az öröm vasárnapja jött. Majd a kantáte vasárnapja, ugye a mai vasárnap, az éneklés vasárnapja. És jövő héten a rogáte vasárnap, az imádság lesz a vasárnap témája. Nagyon tudatosan felépített rend ez az egyházi évben, húsvét és pünköst közötti időszakban. Isten megajándékozott minket a feltámadott Krisztusban, és mi válaszolunk erre örömünkkel, énekünkkel és imádságunkkal. Ma tehát az éneklés vasárnapján, az ének vasárnapján az evangéliumi igében, amit Máté evangéliumából hallottunk, ugye az volt, hogy Jézus miután kiűzte onnan a kereskedőket és a pénzváltókat a templomból, gyógyítani kezdte a betegeket, és az ott lévő gyermekek, látva Jézusnak a csodáit, újjongó dicséretet énekeltek. Láttak egy csodát, és elkezdtek énekelni. Az ott lévő gyermekeknek a reakciója egyszerűen spontán és őszinte volt. Nyíltan reagáltak mindarra, amit láttak. Nem fontolgatták meg, hogy vajon milyen hatalommal gyógyít Jézus, vagy hogy teológiailag helyes-e ez a cselekedet, vagy elfogadható ez a gyógyítás, amit ő tesz, hogy Istentől van-e a hatalma, vagy sem. Ilyeneket ugye csak az írástudók és a farizeusok kérdezgettek, akik a tanítás, a kultusz, az Isten tisztelet tisztaságára vigyáznak, és persze volt bennük egy jó nagy adag féltékenység is. Az ő szemük elől ezért el volt rejtve Jézus személyének isteni nagysága. De a gyermekszemek, azok bizony tisztán látták ezt. Ezért is mondja Jézus egy másik alkalommal, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, semmiképpen sem mehettek be az Isten országába. Ahhoz, hogy Jézust el tudjuk igazán fogadni, és őt a mi életünkbe be tudjuk fogadni,
nem teológiai képzettségre, nem hatalmas teológiai ismeretekre és nagy hangzatos szlogenekre van szükség, hanem nyitott gyermeki szívre. A nyitott szívű ember meglátja ma is azt a Jézust, aki csodákat tesz, aki gyógyít. Itt a templomban igéjével és az úrvacsora szentségével gyógyítja meg vakságunkat, megnyitja a mi szemeinket, hogy meglássuk önmagunkat, hogy meglássuk bűneinket, és meglássuk a keresztet is, benne az ő végtelen szeretetét, a keresztben bűneinknek a bocsánatát. Gyógyítja bénultságunkat, mert szavával új erőt és reménységet ad. Ne kezdjük kérdezgetni, hogy hogyan lehetséges ez, és ne kezdjünk kételkedni, hogy csak ugyan megadja-e mindezt Jézus, vagy csak önmagunkat hitegetjük el. Azok a gyermekek ott a jeruzsálemi templomban Jézust látva, újongva kezdtek hozsánnát énekelni. Dicsérték, dicsőítették Istent Jézusért. Énekük tulajdonképpen a Messiásnak szólt, hiszen őt illette a Dávid fia megszólítás. A gyermekek felismerték Jézusban a Messiást, és ezt nem késlekedtek kifejezni énekükkel. Éppen ezt nehezményezik a templom és az istentiszteleti élet felügyelői, a tanult és a képzelt teológus papok és írástudók. Ők azt mondják, hogy meg kell azt előbb alaposan vizsgálni, nekik vannak kifogásaik Jézussal szemben, nekik voltak fenntartásaik Jézussal szemben, mert az ő írás értelmezésükbe és messiás képükbe sok minden nem illik bele abból, amit Jézus tesz és tanít. Mi vajon milyenek vagyunk, testvéreim? Van egy elképzelésünk Istenről, Jézus Krisztusról, a Bibliáról, és ha valami nem illik bele ebbe az elképzelésbe, akkor azt simán visszautasítjuk. Nemrég valaki azt mondta nekem egy beszélgetés során, az nem lehet, hogy Isten a saját fiát áldozta fel azért, hogy nekem megbocsásson. A bűnbocsánatot azt ki kell érdemelni. Vezekelni kell az elkövetett bűnökért. Hát testvéreim, a gyermeki szív és a hit ehelyett azt mondja, áldott legyen Isten érthetetlen és csodálatos szeretete, hogy bűneinkért Jézust a kereszthalálra adta. Áldott légy, Uram, a kegyelemért, a bűnbocsánat és az üdvösség ajándékáért. Aki így látja, ilyen egyszerű hittel fogadja el Jézust, annak a szívében öröm és hála születik. És hálaének fakad ajkáról. Kantáté, énekeljetek, szólítja fel Isten megváltott gyermekeit a mai nap zsoltára. Az igehirdetési igében azt hallottuk, hogy a győztesek dicsérik az Isten. Ők már biztonságban vannak. Ők megszabadultak Isten haragjától. Ők megkapták a bűnbocsánatot. Így lettek ők győztesek. Ők azonban nem a maguk erejéből győztek, hanem Isten érthetetlen kegyelme tette őket győztessé. És a gonosz feletti győzelem sem az ő érdemük, hanem Isten hatalma győzte le a fenevadot, de adott erőt az övéinek is, hogy megálljanak a gonosz kísértései előtt. És ezért dicsőítik az Istent, hálaéneket énekelnek tiszta szívből neki, mert ez az emberi élet legfontosabb értelme, az Isten dicsérete. Olyan ez, mint amikor valaki
szerelmesének énekel, őszintén, önként, tiszta szívből tud énekelni. Mi vajon győztesek vagyunk? Tudunk-e tiszta szívből és őszintén énekelni? Tudjuk-e Istent egész lényünkkel dicsérni és magasztalni? Akkor tudjuk ezt megtenni, ha frissen, személyesen átéljük Isten szeretetét, jóságát, nagyságát, amely hatalmasabb minden bánatunknál, hatalmasabb sorsunk mélységeinél és sötét eseményeinél. És ha tudjuk személyes hittel vallani, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy el ne vesszek, én személyesen el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Ha ezt tiszta szívvel és őszintén tudjuk vallani, akkor Isten bennünk van, akkor nincs gond, akkor tudunk öröm és hála éneket énekelni neki. Ha szívünk tele lesz a Jézus iránti hálával és szeretettel, a tőle kapott bűnbocsánat és üdvösség örömével, akkor majd a szánk is együtt énekli a jeruzsálemi gyermekekkel, Hozsánna, Hozsánna a Dávid fiának, aki az Úr nevében jön. Hiszen Jézus személyében felfedezhettük, hogy Isten jó, hogy Isten szeret, és hogy Isten megment. Jézus által értjük meg, hogy Isten gondolata nem a halál, hanem az élet. Jézus tanít meg minket arra, hogy Isten szerető és velünk törődő atyánk. Hangzik-e a mi ajkunkon az Istent Jézusért dicsérő, magasztaló, neki hálát adó ének? És ha nem, akkor miért nem hangzik? Mert nincs hitünk? Vagy nincs bennünk reménység? Kantáté vasárnapján gondoljunk arra, hogy éneklésünk tükrözi a mi hitünket, tükrözi a mi Istenhez való viszonyunkat. Aki pedig nem szokott, nem szeret énekelni, az tegye fel magának azt a kérdést, hogy szeretem-e én Istent igazán? Hálás vagyok-e neki minden nap? És kérje Jézust, hogy adja vissza neki az elveszített gyermeki lelkét, azt, amelyik örül Isten ajándékának, azt, amelyik folyamatosan énekel. Örül a Krisztusban kapott szeretetnek, és amelyikben ott él az Isten iránti bizalom. Arra segítsen meg minket Isten, hogy őszinte szívvel, gyermekként tudjunk énekelni, és gyermekként közeledjünk a mi mennyei atyánkhoz. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéinek hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Mindenható mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy feltáltad nekünk igéd gazdagságát, és igéd alatt közösségbe egyesítettél. Kérünk, ne szűnj meg hívogatni minket, hogy engedelmeskedjünk evangéliumodnak, és igazán reménykedjünk abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztusban ajánlottál fel nekünk. Tedd hatalmassá igédet, neveld egyházadat, hogy a világ gondjaiból és a bűn szorongatásából feltekintsen ígéretedre, és egyedül a te parancsolatodra figyeljen. Könyörgünk, Urunk, a testvéri közösség megvalósulásáért. Könyörgünk, Urunk, a lelki ébredésért, a vakok szemeinek megnyitásáért, a félénkek megerősítéséért, a bizonyságtevő lelkekért. Könyörgünk a kicsinyekért, hogy a keresztség hatalmát megérezzék és a tiéid maradjanak. Könyörgünk ifjúságunkért, hogy a neked tett hűségfogadását megtartsa és a te népeddé váljék. Könyörgünk minden család békességéért, a házas életek boldogságáért, a testi-lelki tisztaságért. Könyörgünk a szükségben és a nyomorúságban szenvedőkért, az özvegyekért és az árvákért, az elhagyottakért és a tévelygőkért. Emlékezzél meg beteg testvéreinkről is. Mutasd meg rajtuk hatalmadat, gyógyíts meg őket és cselekedj velük a te atyai szíved irgalmassága szerint. Állj a haldoklók mellett nehéz viaskodásukban, és add, hogy a Krisztusban adott reménységgel távozzanak e földi életből. Meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvérünkről, Derzsi Éváról emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül a gyülekezetnek, de legfőképpen szeretteinek nyújtottál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyallóság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmed szerint. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, és vigasztald meg őket jóságoddal. De legyél velünk is, Urunk, örömünkben és bánatunkban. Add áldásodat, amikor most innen elmegyünk, legyen és maradjon az velünk. Kíséljen el otthonunkba, munkahelyünkre, és tegye áldottá minden fáradozásunkat, hogy minden munkánk a te neved dicsőségére és a te tetszésedre legyen. Taníts meg minket, Urunk, énekelni. Adjál nekünk gyermeki szemeket és gyermeki szívet, őszinteséget, hogy tiszta szívből hálát tudjunk adni neked mindenért, amit tőled nap mint nap kapunk. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Téged magasztaljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán még ma bejelentheti a miniszterelnök jelöltet. Munkabeszüntetéssel tiltakoznak az adóhatóságnál az új bértörvény ellen. Megoldódott az Ukrajna és Moldova Európai Uniós csatlakozási folyamata. Második alkalommal indult tankönyvszerzői képzés tanároknak. Kolozsváron ma felhős, esős időre lehet számítani a délutáni órákban. Most pedig következzenek a részletek. Két hét halasztás után a román államfő várhatóan még a montenegrói hivatalos látogatása előtt megnevezi a kormányfőjelöltet. A parlamenti többség biztosítása ugyanakkor továbbra is kérdéses. Addigi 24 hírtelevízió információi szerint Nikus Ordán államfő a mai nap folyamán hivatalosan is bejelenti, hogy Eugene Tomákot bízza meg a kormányalakítással. A források úgy tudják, hogy a két hetes halasztás követően az elnök készen áll a döntés nyilvánosságra hozatalára. Nikus Ordán államfő a tervek szerint ma hivatalos látogatásra utazik Montenegróba, ám az indulása előtt pontot tesz a miniszterelnök jelölt személyével kapcsolatos találgatások végére. A tisztség várományosa Eugene Tomák jelenlegi tiszteletbeli elnöki tanácsadó és európai parlamenti képviselő. A csatorna úgy értesült, hogy Tomák már tegnap este tárgyalásokat folytatott a nyugatbarát pártok vezetőivel. A megbeszélések célja egyrészt a lehetséges parlamenti többség feltérképezése volt. Másrészt a politikus ekkor jelezte a partnereknek, hogy az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást. A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása azonban komoly akadályokba ütközhet. Jelen állás szerint sem a Nemzeti Liberális Párt, sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség nem változtatott a korábbi álláspontján. Mindkét alakulat határozottan elzárkózik attól, hogy megszavazzon egy olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt által támogatott politikusok is szerepet kaphatnak. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság mintegy 18 ezer munkatársa jelentette be, hogy az új bértörvény elleni tiltakozásul ma országszerte beszünteti a munkát. A 18 ezer tiltakozó alkalmazott az adóhatóság teljes személyi állományának körülbelül 80%-át teszi ki, számol be addigi 24 hírportál. A tisztviselők az elmúlt napokban már tartottak figyelmeztető megmozdulásokat a hivatalaik előtt szinte minden megyében. Ma azonban a teljes munkaidőre, azaz reggel 8 és délután 4 óra közé meghirdetett munkabeszüntetéssel léptek fel. Az alkalmazottak a rendszer megbénításával próbálják megkongatni a vízharangot, jelezve, hogy határozottan elutasítják a készülő új bértörvényt. A tisztviselők különleges státuszt, új bérrácsot és méltányos jövedelmet követelnek. A szakszervezeti források szerint a jelenlegi törvénytervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a gyakorlatban súlyos anyagi érvágás jelentenének a dolgozók számára. Állításuk szerint a jogszabály életbelépésével bizonyos munkakörökben az alkalmazottak havi bevétele akár 2000-4000 lejjel is csökkenhet. Az Európai Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatában, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez, közölte a ciprusi Európai Unió elnökség, valamint az ukrán kormány ma reggel. A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én egy luxemburgi Európai Unió miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák. Az Európai Unió már 2024. júniusában megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Azonban az érdemi egyeztetések elindítását Magyarország vétója akadályozta. A helyzet azután változott meg, hogy áprilisban kormányváltás történt Magyarországon. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke közölte, amennyiben Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket, Magyarország támogatni fogja az első tárgyalási klaszter megnyitását. Az RMDS és a Communitas Alapítvány második alkalommal hirdeti meg tankönyvíró programját, amelynek célja korszerű pedagógus.

0: Újjai szemléletre épülő, teljes egészében magyar nyelvű tankönyvek kidolgozása. A kezdeményezés célja ezúttal is a szakmai együttműködés erősítése, valamint a kiadók, egyetemi oktatók, módszertani szakemberek és gyakorló tanárok közös munkájának támogatása. A programhoz kapcsolódó ingyenes képzés második alkalmára idén július 23-a és 24-én kerül sor Kolozsváron, tájékoztat az RMDS közleménye. A szervezők olyan tanárok jelentkezését várják, akik magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz vagy más tantárgyakban szeretnének részt venni a tankönyvfejlesztési munkában, és rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel, elkötelezettséggel. A kiválasztott résztvevők intenzív, kétnapos képzésen vehetnek részt a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,48 baniba kerül. Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron felhős időre lehet számítani, délután akár esőre is. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzései értelmében készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr kezed minden munkájában. Mózes 5. könyvének 30. részéből a 9. vers.

0: és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének 4. részéből a 6. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De egy

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes második könyve 34. fejezetéből a 29-től 35-ig terjedő versek alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából, ha a gondolataidban olvashatnék című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. Mai áhítatunk alapgondolata Mózes második könyvéből, a 34. fejezetből, a 29. verstől a 35. versig terjedő igeszakasz. Olvasom tehát az ígét, hallgassuk azt figyelemmel. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről. A bizonyság két táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai meglátták, hogy sugárzik Mózes arcának a bőre, féltek közel menni hozzá. Mózes azonban hívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá, Mózes pedig beszélt velük. Azután közel mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr meghagyott nekik a Sínai hegyen. Bevégezve velük a beszédet, leplettet Mózes az arcára. Valahányszor az Úr színe elé ment Mózes, hogy beszéljen vele, levette a leplet kijöveteléig. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott, és mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcának bőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Eddig tart a felolvasott ige. Az első dolog, ami eszembe jutott az igét olvasva, hogy vajon miről árulkodik a mi arcunk, illetve tekintetünk. Mózes különös feladatot kapott. Az Istennel volt közösségben, szent intimitásban a Sínai hegyen. Mikor visszatért övéhez, kezében az Isten új lenyomatát őrző kőtáblát,

másokkal. Nem volt tudatában annak, amit mások kívülről jól láttak. Sugárzott arcának bőre. Mivel mindez emberileg megmagyarázhatatlan volt, félelem fogta el őket, mert érezték, hogy az egésznek hátterében valami mennyei, isteni dolog áll. Mózes itt szembesült az Úr dicsőségével úgy, hogy miután lejött a hegyről, mások tapasztalták meg ezt a dicsőséget az ő arcának ragyogásában. Vajon én mit tükrözök kifelé az én kereszténységemből? Tudok világítani? S Jézus szavai szerint a világ világosságává lenni? Sokunk keresztény mindennapjaiból éppen ez hiányzik. Hiányzik a ragyogás. Elfelejtünk ragyogni, elfelejtjük puszta megjelenésünkkel is Isten dicsőségét tükrözni a világban. Mit is mond Jézus a hegyi beszédben? Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Vajon milyen lámpása vagyok az Úrnak? Hasznomat veszi abban a tekintetben, hogy dicsőségét tükrözzem ebben a világban? Hogyan tudom az ő dicsőségét tükrözni? Cselekedeteimmel? Vagy ahogy erre útmutatást kapunk Páltól, egymás terhét hordozva és ezáltal betöltve Krisztus törvényét? Ha közösségem van Istennel, mint Mózesnek is volt, akkor az előbb-utóbb leolvasható lesz a tekintetemen, az arcomon. Mennyi mindent elárul a tekintetünk, a szemünk? Vajon a tiéd vagy az enyém miről beszél? Mit olvasnak le az emberek belőle? Mózesnek ezáltal a tekintélye is megnőtt. Ha Isten dicsősége sugárzik belőled, akkor az emberek is másként tekintenek rád. Lehetek Istennek vonzereje mások számára életemmel, de ugyanakkor könnyen válhatok taszítóvá is azzal, hogy arcom kisugárzása nincs harmóniában azzal, amit hirdetek, vagy éppen vallok. Törekedjünk Krisztus jó kisugárzású tanítványai lenni.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Mózes második könyve 34. fejezetének a 29-től 35-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Ha a gondolataidban olvashatnék című részt, felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

ha a gondolataidban olvashatnék. Az első gyereket várták. A leendő büszke apa hosszas keresés után rátalált a városban kapható legdrágább bölcsőre. Természetesen azonnal meg is vette. Amikor felesége először fektette bele a csecsemőt a bölcsőbe, az apa lélegzett visszafojtva, meghatottan csodálta a jelenetet. Hihetetlen melegség öntött el a szívét, mikor látta, hogy fiatal anya gondolataiba merülve még elidőzik a bölcső mellett. Lábujjhegyen lépett oda feleségéhez, derekát gyengéden átkarolva súgta fülébe. Drágám, mindenemet odaadnám azért, ha megtudhatnám, mire is gondolsz most. Az asszony rávillantott a szemét, és hogy az alvó gyermeket fel ne ébressze, rásziszegett. Hogy mire gondolok? Arra, hogy milyen kevéssé praktikus ez a nyomorult bölcső, és hogy miként lehették képes annyi pénzt fizetni érte. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Lukács evangéliuma 12. részének 34. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha a gondolataidban olvashatnék című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Kassák Lajos. Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszten.

Híres német katona mutogatta az ügyességét a bécsi színházban. Olyan ügyesen tudott az a karddal hadakozni, hogy senki őt meg nem vághatta, ellenben ő mindenkin sebet ejtett, aki csak vele kiállott. Egy este Mária Terézia királyasszony is megnézte a németet. Körülötte magyar urak ültek a színházban. No, mondta Mária Terézia királynő az Eszterházi hercegnek, van-e ilyen ügyes ember a magyarok között? A legkisebb kanászom is ügyesebb ennél, felelte Eszterházi báró. Azt szeretném látni, szólt a királyasszony. Eszterházi kiment a színházból, és meghagyta az inasának, hogy üljön azonnal kocsira, hozza el a Pista kanászt Szent Mártonból. Ez a Pista kanász erős, veszekedő legény volt. Kardot ugyan sohasem forgatott, de félni nem félt semmitől és senkitől. A kanásznak híre futott Bécsben. Óriási falragaszok és plakátok hirdették, hogy hétfőn este Mayer Richard, a kitűnő vívó, elevenen felaprít egy magyart a színházban. Azon az estén tömbe volt a színház. Pistát beállították a színpadra, szűrösen és tarisznyásan, ahogyan megérkezett. Ő bizony nem tudta, hogy mit akarnak vele. Rátámaszkodott a hosszú sonfabottyára, és úgy bámulta a nagy, fényes közönséget a színházban. Egyszer csak kilépked nagy hegyesen a német. Illog, villog a kard a kezében. Szinte táncolva járta körül a Pista kanászt, ő maga is nevetett annak a szűrös tarisznyásnak a kinézetén. Pista csak nézi, nézi, mi ugrál előtte ez a furcsa német. Hadd ugrálja, gondolta, ha kedve tartja. Azt mondja akkor a német. No, magyar, most lefákni, bal füle! Azzal levágja a Pista bal fülét. Pista utána néz a fülének, mert nem tetszik neki a mulatság, de azért nem szól semmit. Marad mozdulattanul a botjára támaszkodva. Most petik, mondja a német a színházi nép harsogó kacagása között, lefákni jobb füled! Azzal oda táncol ismét, és levágja a Pista jobb fülét. A németek jobbra-balra dőlnek nevettükben. Eszterházi röstelli, hogy a kanászat csak ugyan összeengedi magát vagdalni. Lekiált hozzá a páholyból. Pista, ha ne hagyd magad! Pista megismeri a gazdája hangját, föltekint. Üthetem hát! Kérdezi, ledobva a szűrét. Persze, hogy ütheted, feleli neki Eszterházi. Pista akkor felkapja a botját, és neki ugrik a németnek. Akkorát húz annak a fejére, hogy lepedőben szállítják el a színházból. A németek tapsolnak neki, és körülveszik, hogy megszoríthassák a kezét, mint ahogy a győztesnek szokás. Pista azonban már akkor úgy benne van a verekedésben, hogy azt hiszi, azok is mind neki esnek. Fölkapja hát újra a botját, és neki ugorva a sok száz németnek püföli őket irgalmatlanul. Csak akkor áll meg, mikor Eszterházi újra lekiált neki. Ne bántsad őket, Pista! Pista akkor abba hagyja a verekedést. Levet kalappal áll meg a gazdája előtt. A németik akkor újra körülveszik, és teleszórják a kalapját arannyal. Derék gyerek vagy, Pista, mondja a herceg. Mától fogva nem leszel kanász, hanem huszár. Mégpedig a királyné szolgálatában. Köszönöm, ura, feleli a Pista, de miért kaptam én ezt a sok pénzt? Hát azért, hogy fejbe ütötted a németet. Így, ha tudtam volna, hogy ezt így fizetik, feleli a Pista, bizony azelőtt is feljártam volna ide Bécsbe. Huszár lett belőle, de csak egy esztendeig szolgált. Akkor felment a herceghez, és azt mondta neki. Köszönöm a hozzám való jóságát, uram, de már haza kívánkozom. A kis pénzem meg házat, meg földet veszek. Magyar ember nem való Bécsbe lakni.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Pesten.
1: Hol létezik még egy városliget?
0: Megesküszöm rá, hogy csak is Pesten.
2: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Míg a lapok is azt írják, Pest.

Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirelma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.